0: megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei.
1: A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
2: Súlytalan július este, dallamok húztak a csendben.

eső lesz és többé el sem áll. Tegyük fel, hogy a feltevéshez valóság is jár. Tegyük fel, hogy vége lesz mindennek, mint a botnak, amit emberek a kutyájuknak hajítani szoktak. Na akkor én is dobok majd a mólóról egy hátast, hátul szokta hozzá.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 100 000 tonna aszbesztes követ kell felszedni Szombathelynél. Leváltották a TEK több mint másfél évtizedes vezetőjét. Szombaton megbénulhat Budapest a BL döntő miatt. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
0: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, a látásviszonyok igen kedvezőek, viszont több helyen a vármegyék területén az útépítési munkaterületeknél további forgalom és sebességkorlátozás. Reggel 7 óra után a jelzőrök jelzőtársával irányítják a 36-os főútvonal, a 38-as főútvonal az útépítési munkaterületeknél a főútvonalak forgalmát, és Hajdú-Bihar, pontosabban Debrecen belterületén a 33-as főútvonalon további forgalom korlátozás. A Kenézi kórház közelében, akik parkolnak, azt a szabályoknak megfelelően tegyék, mert több mellékutcában, így például a Szotyori utcában is tegnap gondot okozott a parkoló járművek, hogy nem a szabályoknak megfelelően közvetlen az útkereszteződésnél álltak meg, és a kukás kocsik nem tudtak emiatt közlekedni, illetve kanyarodni. Tehát azzal tesznek számon a nagyobb méretű járművek is, szabályoknak megfelelően tudják végezni dolgokat. Köszönöm a figyelmüket, további jó utat, jó reggelt!
0: Hírpercek a Sunshine FM-en.
1: Osztrák-Magyar Bizottság kezdte meg a munkát az aszbesztel szennyezett út alapok ügyében. Gajdos László környezetért felelős miniszter azt mondta, a több magyarországi útszakaszra kerülhetett aszbeszt tartalmú kő, zúzalék Ausztriából, és most azt vizsgálják ki a felelős ezért. Szombathelyen több mint 10 kilométernyi érintett útról tudnak, ahol több mint 100 000 tonna követ kell felszedni és elszállítani. A miniszter szerint 4 érintett bányát már bezártak, az 5-nél pedig önkorlátozást kértek. A levegő aszbeszt terhelését folyamatosan mérik, és jelenleg azt próbálják feltérképezni pontosan, hol használták fel a szennyezett anyagot. Gajdos László azt mondta, a cél az, hogy a szennyező fizesse meg a károk helyreállítását. Magyar Péter felmentette posztjáról Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját. A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be a döntést, és azt is közölte, hogy a kormány hamarosan javaslatot nyújt be a rendőrség átalakításáról. A TEK-et a Fidesz 2010-es választási győzelme után hozták létre, vezetését pedig Hajdú Jánosra bízták. A szervezet az elmúlt években több állami vezető állandó személyvédelmét is ellátta. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem kéri a TEK védelmét, és egyik első intézkedéseként bejelentette, hogy személyi védelmét május elejétől a készenléti rendőrség biztosítja. Közel 4000 rendőr lesz szolgálatban szombaton Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntőjén. Több mint 17 000 jegyet vásároltak csapatonként a szurkolók, de a rendőrség szerint több 10 000 jegy nélküli drukkel is érkezhet. A hősök terén közös szurkolói zóna lesz. A repülőtéren péntektől vasárnapig a megszokott forgalom duplájára számítanak, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. A BKK sűríti a járatokat a meccsjeggyel, a teljes budapesti tömegközlekedés használható. Szombat reggeltől több útvonalat lezárnak a Puskás Aréna és a szurkolói zónák környékén. Elutasította az olasz legfelsőbb bíróság annak a turistának a keresetét, aki csapvíz miatt perelt be egy 5 csillagos alpesi szállodát. A nő még 2019-ben töltött egy hetet a Dolomitok egyik sí központjában, ahol félpanziós ellátást kapott. Vacsoránál többször is csapvizet kért, de a hotel személyzete ezt nem adta neki, helyette minden este palackozott ásványvizet szolgáltak fel. A vendég több mint 2000 eurós kártérítést követelt gazdasági hátrányra és érzelmi megterhelésre hivatkozva. Az első és másodfokú bíróság után a legfelsőbb bíróság is elutasította az igényét, mondván, Olaszországban nincs olyan törvény, amely kötelezné az éttermeket vagy szállodákat csapvíz felszolgálására. Kiemelt rendőri figyelmet kért Papp László a debreceni szórakozóhelyek környékére, miután a hétvégén utcai verekedés történt a Péterfia utcában. A polgármester azt mondta, a városban a szórakozás nem szólhat balhékról, az ilyen cselekmények elkövetőinek pedig rendőrségi eljárással kell számolniuk. Az ügyben a nyomozás elindult, mégpedig a közösségi médiában megjelent felvételek alapján, mert a szórakozóhely üzemeltetője nem tett bejelentést. Papp László egyeztetett a rendőrfőkapitánnyal, és azt kérte, hogy a következő hónapokban erősítsék a területi jelenlétet, főleg a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér szórakozó helyeinek környékén. Tovább nőtt a debreceni BMW gyár dolgozói létszáma. A legfrissebb jelentés alapján a BMW Manufacturing Hungary Kft-nél februárról márciusra közel 200 fővel emelkedett az alkalmazottak száma, így már több mint 4600-an dolgoznak a cégnél. A toborzás Debrecenben tovább folytatódik, jelenleg 40 pozícióra várják a jelentkezőket. Keresnek többek között csoportvezetőket, specialistákat, karbantartókat, termelési munkatársokat, autószerelőket és vegyés technikusokat is. A BMW egyik vezetője korábban azt mondta, mintegy 50 ezer megrendelés érkezett a Debrecenben készülő X3 modellre, és a kereslet várhatóan erős marad. Emiatt a gyárban a tervezetnél korábban indították el a második műszakot. Stabil az állapota annak a 4 sérültnek, akiket a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után Debrecenben kezelnek. A baleset május 22-én történt, egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. 4 súlyos sérült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába került, mindannyian kiterjedt másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. Közülük korábban 2 is lélegeztetőgépre szorultak, majd már csak egy beteg volt gépen. A Debreceni Egyetem friss tájékoztatása szerint az ő állapota is javult, és már nincs szüksége lélegeztetésre. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel, az ügyben halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. Sánta Kálmán emlékére elismerték el Csépány Tündét, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, a Neurológiai Klinika Szklerózis Multiplex Centrumának vezetőjét. A Magyar Neurológiai Társaság rangos díját a debreceni szakember iskola teremtő munkásságáért és a szklerózis multiplex kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért kapta. Csépány Tünde a neuroimmunológiai gondozás megalapítója Debrecenben, az általa elindított szakrendelés pedig már az ország egyik meghatározó centrumává vált. A docens szerint az elmúlt évtizedekben óriásit fejlődtek az eszembetegek terápiás lehetőségei, és a személyre szabott kezeléseknek köszönhetően sok beteg teljes aktív életet élhet. A díjat a társaság pécsi kongresszusán vehette át. Netflix, mémek, videójátékok és mesterséges intelligencia is visszaköszön az idei debreceni érettségi tablókon. A belvárosi kirakatokban idén is különleges és látványos megoldásokkal készültek a végzős osztályok. Több tabló épült például Stranger Things, Disney vagy gamer témákra, de megjelentek Lego figurák és internetes mémek is. A szervezők szerint a Z-generáció digitális világa erősen meghatározza az idei trendeket. A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor vitát is kiváltott, vannak diákok, akik szerint az igazán maradandó tablók mögött emberi kreativitás és saját munka áll. A hagyományos debreceni tablóverseny idén is folytatódik, a közönség május végéig szavazhat a kedvencekre. Gennyes agyhártya gyulladásos megbetegedéseket vettek nyilvántartásba több vármegyében. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ múlt heti adatai alapján Borsodaba, Üzemplém, Hajdúbihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Vasvár megyében is egy-egy esetet jelentettek. A betegség súlyos, gyors lefolyású bakteriális fertőzés, amely az agyat és a gerincvelőt körülvevő hártyák gyulladását okozza. A szakemberek szerint különösen veszélyes lehet, mert bizonyos esetekben cseppfertőzéssel is terjedhet, így közösségekben könnyebb továbbadható. A cél ilyenkor a további fertőzések megelőzése és a betegség terjedésének megakadályozása. Nyíregyházán továbbra is komoly terhet jelent az albérlet a fizetésekhez képest. Egy friss ingatlanpiaci elemzés szerint a városban a kiadó társasházi lakások medián bérleti díja 170 ezer forint, miközben a becsült nettó átlagbér nagyjából 386 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy a lakbér az átlagos fizetés 44%-át viheti el. A vármegye székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban hasonló az arány. Budapesten a közepes méretű lakások medián bérleti díja 260 ezer forint, de a főváros nettó keresetéhez mérve valamivel kisebb terhet jelent. A legalacsonyabb arányt Békéscsabán mérték, ahol az átlag kereset kevesebb, mint harmada megy el lakbérre. Körözött Mercedesre bukkantak a rendőrök Csengersimánál egy közúti ellenőrzés során. A Kölcsei Határrendészeti Kirendeltség járőrei egy lengyel rendszámú személyautót állítottak meg, majd az adatok ellenőrzésekor kiderült, hogy a jármű szerepel a Schengeni információs rendszerben. A lengyel hatóság körözi az autót és a lefoglalását is kérte. A rendőrök a 24 éves moldáv sofőrt előállították a Mátészalkai rendőrkapitányságra, a Mercedes pedig lefoglalták. Az ügyben most felveszik a kapcsolatot a körözést elrendelő külföldi hatósággal. A rendőrség ilyenkor azt is vizsgálja, hogyan került az autó Magyarországra, és hogy a sofőr tudott-e arról, hogy körözött járművet vezetett. Írj ezzel érkezik az Országos Kamarai Beszállítói Program, amely közvetlen kapcsolatot teremt a nagyvállalatok és a hazai kis- és középvállalkozások között. A rendezvény célja, hogy a cégek könnyebben találjanak magyar beszállító partnereket, és erősödjenek a hazai beszállítói láncok. A program üzleti lehetőséget, szakmai kapcsolatokat és új piacokat kínálhat a KKV-nak. A nyíregyházi állomást június 3-án szerdán reggel 9 órától tartják a nyíregyházi városi stadionban. A résztvevők személyesen tárgyalhatnak beszállítói lehetőségekről, technológiai együttműködésről és további kooperációkról. A rendezvényen több nagy vállalat és beszállítókat keres. Ősszel forgalomkorlátozásra kell készülni Nyíregyházán a Vasvári Pál utca térségében, ahol körforgalom épül. A munkálatok miatt a nap 24 órájában jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Buszmegállókat helyeztek át, a Stadion utca egy szakaszát pedig mindkét irányból lezárták. Az autósoknak azt tanácsolják, hogy aki teheti, kerülje el a munkaterületet. Az új körforgalom a Stadion utca, a Kótai út, a Hímes utca és a Vasvári Pál utca kereszteződésében készül, és ez lesz Nyíregyháza 15. körforgalma. A beruházás célja, hogy biztonságosabbá tegye a közlekedést, csökkentse a torlódásokat és jobb feltételeket teremtsen az autósoknak, a kerékpárosoknak és a gyalogosoknak is. Őszig tehát türelemre lesz szükség. Előzetes letartóztatásban marad Juhász Péter Pál és az élettársa, erről döntött a bíróság. Az ügy a Szőlő utcai gyermekotthonhoz kapcsolódik, ahol korábban súlyos visszaélések gyanúja miatt indult eljárás. A lap szerint a bíróság azért hosszabbította meg a kényszerintézkedést, mert továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye. Juhász Péter Pál neve az elmúlt időszakban többször is előkerült a gyermekvédelmi botrány kapcsán. Az ügyben a nyomozás továbbra is tart. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így továbbra is 6,25% marad az irányadó kamat. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, bár látnak kedvező gazdasági folyamatokat, még túl sok a bizonytalanság ahhoz, hogy újabb kamatvágásról döntsenek. Szerinte javultak az inflációs kilátások és csökkent az országkockázat is, ugyanakkor a magas energiaárak és a nemzetközi pénzpiaci folyamatok továbbra is kockázatot jelentenek. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a tanács két lehetőséget mérlegelt, és voltak olyan tagok, akik más döntést támogattak volna. A jegybank februárban másfél év után először csökkentett kamatot, akkor 0,25%-ponttal vitték le az alapkamatot. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok középpontjában a járatkésések, a járattörlések és a panasz kezelés állnak. A hatóság a légitársaságok honlapját, ügyfélszolgálatait és árfeltüntetési gyakorlatát is ellenőrzi próbavásárlásokkal együtt. Tavaly több mint 90 millió forint bírságot szabtak ki, miközben az utasok több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak. A legtöbb panasz a 3 óránál hosszabb késések és az elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra figyelmeztet, hogy késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben több 100 eurós kártalanítás is járhat az utasoknak. Májustól már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni szép kártyával, így ha a kormány ezt a lehetőséget biztosítani akarja, a tervezett nyugdíjas változatnál újra módosítani kell a szabályokat. A tervek szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb támogatást kapnának, havi 250 ezer forint alatt több mint 16 ezer forint, fél millió forintig pedig több mint 8 ezer forint járna havonta. Az ennél magasabb nyugdíjra rendelkezők nem kapnának juttatást. A szép kártyát jelenleg főként vendéglátásra, szállásra és szabadidős szolgáltatásokra lehet használni. Korábban átmenetileg élelmiszer vásárlásra is alkalmas volt, de ez április végén megszűnt. Szakértők szerint inkább az élelmiszer vásárlás jelentene valódi segítséget.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. Fucsovics Márton és az amerikai Marcos Giron két játszmában kapott ki egy spanyol-argentin párostól. A Roland Garroson, így a nyíregyházi teniszező az egyes után párosban is búcsúzott a tornától. A Roland Garros főtábláján az öt egyéni magyar induló Fucsovics Márton, Marozsán, Fábián, Bondár Anna, Udvardi Panna és Gálfi Dalma sem tudott nyerni egyesben. Marozsán, Fábián viszont párosban győzött, így tovább jutott. Első alkalommal rendezik meg június 7-én a Climax Run futást. A szervezők a változókorra szeretnék felhívni a figyelmet, és arra, hogy ebben az életkori szakaszban is fontos a mozgás, a közösség. Az esemény helyszíne az erdei tornapálya lesz, és 10 órakor rajtol el a mezőny. két táv, az 5 kilométeres futás és a 2,5 kilométeres gyaloglás közül lehet választani. A futás regisztrációhoz kötött, jelentkezni a Climax Run Facebook oldalán lehet. Madridban egy spanyol specialista operálta meg Jovana Jovovics vállát. Jó hír, hogy atroszkóppal műtötték, ezért a felépülése gyorsabb lehet, de így is csak 4-5 hónap múlva térhet vissza a pályára. A Moson-Magyaróvár elleni Magyar Kupa elődöntőben súlyosnak tűnő válsérülés szenvedett a DVSC kézilabdázója. Aztán jó néhány vizsgálaton átesett az irányító, és kiderült, hogy operálni kell. A neves specialista, dr. César Flores a napokban meg is műtött.

0: Korábbi eredményei is dicséretesek, hiszen korcsoportos Standard és Rapid bajnok, az országos diákolimpia Rapid versenyének győztese, valamint a magyar utánpótlás válogatott tagja. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
1: Térségünkben növekszik a pollen terhelés, a melegedés hatására fokozatosan emelkedik. A gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés egyaránt előfordulhat. A maximumok 23-28 fok között alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
3: Csak jó zene.
2: Csak jó zene!
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM.

0: Feltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Nagyon érdekes, amikor nyaralni mész, és mondjuk autóval mész, neked nem tűnik fel, hogy odafelé mindig sokkal rövidebbnek tűnik az út, mint vissza? Tehát amikor hazafelé jössz szabadságról, akkor mintha ilyen komótosan, nagyon lassan, akkor már úgy jönnél hazafelé. Tehát ott már nem vár semmi élmény, hanem csak az, hogy hazajössz, maximum a családtagok, meg a kutya,
2: meglátod
1: meg a többi.
2: A megyetáblákat, és akkor még nagyobb letargiában.
1: Nekem, amikor Budapestre jövök, a leglassabban onnantól telik az idő, hogy ki van írva, hogy polgár. Vagy legalábbis az, amikor már írják, hogy rövidesen ott vagyunk. Az utolsó 50 kilométer az gyakorlatilag ilyen, hát az nagyon-nagyon lassan.
2: Nagyon lassan, de olyankor jellemzően mindig hátulról dudálnak, meg villognak rá. És nem érted, hogy nem, miért telik lassan.
1: Ugyanolyan tempóban megyek, de volt egy közös ismerősünk, aki azt mondta, hogy ő például ott szintén ugyanezt, mikor elmeséltem, és így rám nézett, és mondta, hogy neked is. Én olyankor mindig rálépek a gázra, hogy az utolsó 50-et, azt adjuk már meg gyorsan. Na, a balesetek többsége egyébként pont ebből adódik, hogy már mindenki úgy van vele, hogy már mindjárt otthon vagyunk, most már nem állok meg pihenni, most már kicsit gyorsítok, stb. Tehát pont olyankor kell még óvatosabbnak lenni.
2: Érdekes, amit mondasz, hogy a nyaralásból hazafelé jövet, ott inkább ugye ennek a hátterében az van, hogy hogy már nem akarsz hazajönni, meg tudod, hogy véget ért egy kellemes időszak, és vissza kell térni a mindennapokhoz. Miközben én,

0: Inkább ezt szoktam tapasztalni, ennek az ellenkezőjét, ha valahova megyek, ami nem nyaralás, legyen az munka, és hosszabb táv, odafelé hosszabbnak tűnik, hazafelé rövidebbnek. Azért, mert ugye már addigra ismerem az utat, vagy legalábbis az agyam feldolgozta
1: ezt. Hát már felszabadulsz. Nyilván odafelé még tele van az agyad gondolatokkal. De pont egy ismerősöm mondta, hogy jaj, már milyen hosszú napom lesz, ó, mikor lesz már vége, stb. És mondtam, hogy hova sietteted ennyire? Élvezd ki minden percét, még akkor is, ha tudod, hogy egyébként nehéz napod lesz, és szeretnél túl lenni rajta. Gyerekként is megvolt ez, nem? Tehát az iskolában, óvodában van most egy kedves ismerősöm, akinek bölcsődés a gyereke, már most ez kialakult a gyereknél, konkrétan nem szeret bölcsibe járni, vagy legalábbis elindulni nem szeret, és minden reggel már jönnek a kifogások, hogy miért nem. És végig megy szépen a rokonságon. Kati mama nem ér rá, hogy vigyázzon rám, nem ér rá. Jó, Piri mama, ő sem. És akkor megy ez a leltár, és a nagy, hát a vége mindig az, hogy akkor elviszik bölcsibe, nyilván akkor ott annyira nem élvezi, de ha egy vagy két napot nem megy bölcsibe, utána az gyakorlatilag elrángatni nem lehet. Tehát annyira nem akar. Mondtam neki, hogy nagyon jó, mert ez lesz majd később a hátralévő nem tudom hány évedben is, akár a munka tekintetében, vagy az iskolában, vagy a többiben, hogy oda se mindig mész majd szívesen.
0: Hogy hívják? Mennyi idős most?
1: Dániel, és kicsi, most megy majd Ovi-ba.
0: Most megy Ovi-ba. Dániel, üzenem neked, hogy én minden reggel így kelek fel. 42 éve.
1: Igen, és Gabi is felkel, és végigmegy az egészen, vajon, Kati mama nem ér rá, hát ha...
0: Visszatérve arra, hogy hogyan lassítsuk le az időrohanását, most az időérzékelés mechanizmusainak megértése néhány gyakorlati tanáccsal szolgálhat számunkra, például szerezzünk rendszeresen új élményeket, mert a kutatások azt mondják, hogy az agy részletesebb idegi kapcsolatokat alakít ki az új információk befogadásakor. Tehát ilyenek az utazások, a hobbi, a nyelvtanulás, a reggeli műsorunk hallgatása. Uh-huh. Igen, szubjektíven ez megnyújtja az időt. Aztán változtassunk ugye a megszokott mintánkon, ezt már mondtam is, hogy a robotpilóta üzemmódot azt inaktiváljuk, és egy információfeldolgozó üzemmódba kapcsoljunk azáltal, hogy például reggel két cukor helyett egyel isszuk a kávét, vagy véletlenül kedvesen köszönjünk a kollégáknak, nem ahogy szoktunk.
1: Igen.
0: Törjétek meg a rutint.
1: Tipikus ma reggel. Bejöttem az ajtón, és Marian ennyit mondott. Hát mi van már megint veled? Csak a szokásos. Tehát nyilván az ember, amikor elalszik, rohanni kell, készülni kell, késésben van, stb., akkor úgy és akkor ritkán még, van jó kedve.
0: És akkor még ilyet hall a rádióban, miközben késésben, vagy válasz új útvonalat.
2: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Ez a Keltető Sport.
1: A Keltető Sport.
2: Sporthírekben gazdag szép reggelt kívánunk mindenkinek a Sunshine FM-en. Mi történt a sportvilágában, Laci?
3: Este konferencia liga döntő, Crystal Palace Rayo Vallecano mérkőzés, úgyhogy aki szereti a focit, az mindenképp tapadjon a képernyőre a ma este folyamán, és hát a hétvégén bajnokok ligája döntő Budapesten már érkeznek a szurkolók, vannak, akik több napot is itt töltenek, és készülnek a rendőrök is, 4000 rendőr lesz kivezényelve Budapest utcáira. Direkt előre hozták 6 órára kezdési időpontot, hogy te tudj nyugodtan grillezni.
2: Ah, nagyon jó, felhívtak, mikor grillezzek délben?
3: Igen, ne, hát felhívtak az UEFA-tól, és mondták, hogy Gabi, halljuk, hogy este soha nem ér rá, meg korán kell kelnie, nem lehetne előrébb hozni. Mondtam, hogy legyen 6 óra, azt mondták, legyen 6 óra. Nem, egyébként azért hozták előre, pont a szervezők miatt, hogy könnyebb legyen a dolguk. Nyilván a győztes csapatnak a szurkolói utána megszokták ünnepelni az adott helyszínen a találkozó. Azért 8 órakor még kezelni az örömittas szurkolókat még mindig könnyebb, mint hogyha este 10-kor kezdenek el a főváros utcán.
2: Hát ha éjfélkor a zárásra már elfáradnak annyira, igen, hogy mindenki szétszélet.
3: Részben emiatt is, meg hogy a szervezőknek egy kicsit könnyebb legyen
2: akkor
3: a dolguk.
2: Végül is lehet fél, vagy lehetett 500 000 forint alatt szállást találni?
3: Lehetett Győrben, igen. Lehetett a közelben.
2: Bécsben.
3: Állítólag ugye 60 000 lesznek majd a helyszínen, és hát 18 000 egyet kapott a két szurkoló tábor, de állítólag mind a Paris Saint-Germain, mind az Arsenal drukkerek így összesen talán 100 000 is jöhetnek majd, hiszen Budapesten rengeteg kiegészítő rendezvény is lesz, már állnak a közvetítő kocsik, ha minden igaz, akkor közel 3 milliárd ember nézheti majd ezt a bajnokok ligája döntőjét a hétvégén, úgyhogy óriási a készültség, már tényleg a televíziós társaságok, talán 70 társaság jelentkezett be, nem, 70 kamera lesz, bocsánat, csak az eseményen, szóval nagyon-nagyon készülnek erre a döntőre, és hát reméljük, hogy minden rendben zajlik majd, de nyilván borsosak az árak, tehát főleg a szállásárak. Budapesten már nem nagyon lehetett kapni, ha lehetett, akkor pedig horror áron, úgyhogy szerintem akinek van jegye, meg aki szeretne részt venni az eseményen, ezt már lefoglalta időben, vagy legalábbis sokkal hamarabb. Egyébként, ha már a fociról beszéltünk, akkor Messivel kapcsolatban ugye a VB-re egy kis kitekintés, egy jó hír azoknak, akik szeretnék még látni Lionel Messit a világbajnokságon, hogy a hétvégén le kellett cserélni sérülés miatt, mert meghúzódott a combja, vagy legalábbis fájt a combja. Jelezték az orvosok, hogy minden rendben van vele, csak egy fáradásos izomsérülésről van szó, de nem súlyos.
2: Nem bírok ráállni! Minden rendben
3: akkor
2: van
3: is
2: vele.
3: Kell.
2: Minden rendben van vele. Ha ezt nyilatkozták,
3: szerinted
2: ezt mondják.
3: Még hogyha nincs minden rendben, akkor is ezt fogják mondani, mert különben akik kimondottan Messi miatt mennek, és Amerikában játszik, és Amerikában lesz, meg Miami-ban majd jó néhány mérkőzés. Hát,
2: majd megfelelő lehet pályára.
3: Ennyi. Tehát, majd kiderül, hogy mégsem jött rendbe a sérülés, ennyi. De nem, most úgy tűnik, hogy nem súlyos, úgyhogy játszhat majd a világbajnokságon jelen állás szerint. Fucsovics Marci viszont már nem játszhat a Roland Garroson, miután az egyes után párosban is búcsúzott. Sajnos az összes magyar teniszező kiesett a Roland Garroson egyesben. Marozsán Fábián még párosban versenyben van, de sajnos az egyestől mindenki búcsúzott, úgyhogy ez viszonylag rövid volt nekünk ez a Roland Garros, legalábbis az egyes tekintetében. És hát rövid volt az a randi is, ami létre sem jött, úgyhogy ennél rövidebb randit már nem is nagyon lehet létrehozni. Van egy hölgy, hát próbálom puskázni a nevét, Sofia Rainnek hívják talán. Ő egy OnlyFans modell, 23 éves, semmi különleges...
2: Hát már kezd kiöregedni onnan is.
3: Igen, semmi különleges nincs benne, azon kívül, hogy mindenhol hangoztatja, hogy ő még szűz. Én nem tudom, ez miért vált ki, ehhez képest erotikus tartalmakat oszt meg, de inkább a barátnőivel van, illetve azt mondta, hogy neki egyelőre nem találta meg az igazit, azt a férfit, akire vágyik.
2: Egyik közben egyébként a videókban levetkőzik,
3: igen,
2: meg erotikus tartalmakat,
3: igen,
2: mutat.
3: Igen, de még nem volt soha férfival, és hát ezért saját bevallása szerint még nem veszítette el a szüzességét, és jönnek az ajánlatok. Milyen érdekesek az emberek.
2: Hülyére vesz mindenkit ez a csaj.
3: Ez nekem is gyanús, de még az is lehet, hogy így van. És hát ebből csinált pénzt. Most egy NBA kosaras, illetve hát azt mondták, hogy sztár kosaras, de nyilván nem hozta nyilvánosságra a nevét. 4,5 milliárd forintnak megfelelő összeget ajánlott azért, hogy feküdjön le vele.
2: Hát már ne haragudj, de azért nem sok embernek van a világon annyi pénz, hogy ezt megtehesse Mészáros Lőrincen kívül.
3: Igen, és azért is mondta azt a hölgy, hogy nem akarja a nevét nyilvánosságra hozni, mert nem akarja kellemetlen helyzetbe hozni. De nemet mondott, mert az a 4,5 milliárd forint sem volt elég a jelek szerint. A gyorsan utána néztünk, 12 milliárdot keres évente azzal, hogy OnlyFans modellkedik. Gondolj bele, hogy mennyi követője lehet, meg mennyi
2: 12
3: milliárdot évente.
2: Hát figyelj csak, a szüzességemet 3 havi fizetésére én se adnám oda.
3: Igen, meg akkor elvesztenéd. Hát most gondolj bele, ez nem egy jó befektetés. Onnantól kezdve, hogy azt mondaná majd az a kosaras, hogy
2: 24
3: innentől én bizonyítani tudom, hogy már pedig nem. Uh-huh. Szerintem radikálisan csökkenne a követők száma.
2: Úgyhogy, és eltelt 20 év, és a lány 43 évesen még mindig szűz, de már 70 trillió dollár keres.
3: Igen, úgyhogy érdekes a történet. Én megnéztem, egy olyan átlagos lány, nem mondom, hogy csúnya, mert nem csúnya, szép. Tehát szép és csinos és stb.
2: De nem ér 4,5 milliárd.
3: Biztos nem. De biztos, hogy nem adnék a gyerekek, annyit. Véka lenne, akkor sem.
2: Miről beszélgettünk? Tehát, hogyha kicsit két távolabb lépünk ettől az egész beszélgetéstől, hol jár ez a világ?
3: Igen.
2: Hát
3: igen,
2: egészen igen. Katasztrófa.
3: Ez így van. Viszont egy nagyon jó hír azoknak, akik szeretnének mozogni, hogy több futóversenyt is rendeznek majd a közeljövőben.
2: És nem csak szüzeknek.
3: Nyíregyházán. Sőt, nem kimondottan nem szüzeknek, hanem azoknak, akik a változókorban vannak. Úgyhogy első alkalommal rendezik meg Nyíregyházán majd június 7-én a Climax Run-t, aminek meg pont az a lényege, hogy attól, hogy megváltozik az életed, és attól, hogy most felborul a hormonháztartás, meg mindenféle, itt még nem jelent az, hogy itt a világ vége, hanem ezzel együtt lehet élni. Itt is megvannak a praktikák, megvannak a tanácsok, jó az, hogyha közösségbe mész, jó az, hogyha futsz, ha mozogsz, és itt igazából nem is a táv a lényeg, 5 kilométer lesz egyébként a futás, de 2,5 kilométeres sétán is el lehet indulni, majd Sóston az erdőben, az erdei tornapályánál lesz mindez, tehát június 7-én előzetes regisztráció szükséges, a szervezők ezt kérték, hogy nagyjából tudják felmérni, hogy mennyien lesznek, és itt nem csak azokat várják, akik éppen ebben a korban vannak, hanem a hozzátartozókat, párokat, gyerekeket is akár, tehát itt a lényeg az, hogy jó napot töltsenek együtt, és ennek nagyon örülök, hogy sok ilyen rendezvény van Nyíregyházán, ilyen a Mozaik Med futóközösség, de ez ugyanez Debrecenben is igaz, hiszen ott is van Mozaik Med, már szervezik a Vitúr futófesztivált, ami majd augusztusban lesz szintén Nyíregyházán. Szóval nagyon sok ilyen közösségi futás van, közösségi sport, élmény. Szerintem ez többet ér, mint az, hogy most 4,5 milliárdot fizess egy OnlyFans modellnek.
2: Igen, én azt gondolom, hogy jól nézzétek meg azt, hogy mire költitek a pénzeteket, meg mivel töltitek az időtöket. Legyen az hasznos, és legyen egészséges is. Laci, neked köszönjük a sporthíreket.
0: Ez volt a Keltető Sport.
1: A Sunshine FM-en.

0: Eltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Közben pedig eljutottunk az idei érettségi történetében, most már ugye a negyedik naphoz. Volt hétfőn egy magyar nyelv és irodalom, kedden a matematika, szerdán a történelem. Ma pedig az angol nyelv, úgyhogy dear guest, I have bad news, but after bad news, I have good
2: egy
1: news.
2: Klasszikus.
1: I am, do I am.
2: Ezt hogy megtanultad azért?
1: Hát párszor megnéztem, mert nem hittem el. Tehát elsőre ugye megnézed, fel se fogod, hogy ez mi akar lenni, másodjára megnézed, mert
2: ez egy Európai Uniós Parlamenti Bizottsági Ülés volt, ha jól emlékszem, ugye?
1: Így van, és hát Dajcs Tamásnak köszönjük szépen, hogy örök emléket állított ennek az eseménynek, mert azt gondolom egyébként, hogy ez innentől kezdve egy ilyen klasszikussá vált.
2: Van egy jelenet. Amerikai hölgy egyébként, aki Magyarországon él, a férje magyar, de már most visszaköltöztek rá Amerikába, ő megtanult magyarul, de tökéletesen beszél.
1: Ó, nem mondod.
2: Egyébként, és vele elemeztették ezt a angol szituációt, ezt is, meg egy másikat is, tehát politikusoknak az angol nyelvtudását tesztelték, nem nagyon tudott hozzászólni.
1: Hát ez nem nagyon van mit.
2: Tehát van némi akcentusa.
1: Igen, mondjuk nekem hasonló az oroszom, azt sose tanultam. Amúgy az látszik, hogy azért évtizedeken keresztül olyan körökben mozgott, ahol kellett angolul beszélni. Tehát látszik, az, aki sose látott angol szöveget, és nem hallott még angol szót, vagy nem ejtett ki a száján, az nem tud ennyire sem. Tehát azért ne becsméreljük, mert én azt gondolom, hogy ez azért legalább egy olyan teljesítmény, amit akár egy 5-6 éves is el azt tud sajátítani.
2: Meséltem neked, egyszer egy görög edzővel csináltam interjút, angolul beszélt, és akkor így elmondta a választ, tap-tap-tap-tap-tap végig, én utána próbáltam lefordítani, hogy miket mondott, és mondom, esküszöm, nem értem ott a közepét, hogy mi a bánatot mondott ott a meccs végén. Felhívtam ismerősömet, aki szuperul beszél angolul, minden perfekt, és mondom, fia, hallgass már meg, hogy valami akcentussal beszél, görög akcentussal, de nem értem, hogy mit mond. Visszahív pár perc múlva, te nagyon hülye, az ott görögül beszélt. Tehát ami nem jutott eszébe angolul, ott átváltott arra három szóra görögül, és folytatta tovább, majd utána vissza angolra.
1: Nekem is van ilyen ismerősöm nyaraláson, ez a hol angolul, németül, magyarul, mikor melyik szó jut eszébe, és akkor azt mondja, hogy hát ugye nem bonyolult nyelve ez, hát nem bonyolult külföldiül beszélni, csak egymás után rakod a szavakat.
2: Így van.
1: Na hát remélhetőleg azért itt az angol nyelvi érettséginél nem ezt a metódus követitek, hogy csak egymás után teszitek a szavakat, ugyanis van, ahogy emlékszem, vagy 12 igeidő is, a franc egye meg őket, úgyhogy, úgyhogy sok sikert kívánunk nektek. Hogyha halljátok nyilván ezt a felhívást, akkor késésben vagytok, nem? Vagy nem 8-tól kezdődik az
2: meg érettségi? Van neked a Gálottó nevű úriember, aki...
1: Nekem Gálvölgyinek van meg az a videó, amikor ja, ő is
2: érettségizik. Igen, Gálottó 23 nyelven beszél egyébként a saját maga által kifejlesztett nyelvtanulási módszerrel, és azt mondta, hogy roppant egyszerűen pár hét alatt meg tudsz tanulni.
1: Tudom, melyik az. Az, amikor a...
2: Kifejezéseket tanulsz, gyakorlatilag komplett mondatokat.
1: Meg a tankönyvet a párnád alá teszed.
2: Ne, az nem az.
1: Az a módszer.
2: Nem, az a nagymamád módszere. Az kisunokám majd holnapra megálmodott.
1: Az a 35 éve alszom így, és még rohadt kényelmetlen, de ugye nem tudok nyelveket.
2: Nálunk egy klasszikus kifejezés maradt meg, a gyerek még óvodás volt, amikor Olaszországban voltunk, és mondtam, elmagyaráztam neki, hogy kell köszönni, meg hogy kell megköszönni dolgokat, mikor megyünk mondjuk a fagyizóba, hogy köszönsz, hogy ciao, és megköszönöd a végén, hogy grácie. És láttam a gyereken, hogy így jár az agya, megkapta a fagyit, majd köszönt egyet, csávole.
1: Csávole.
2: Csávole. Ugye azóta is így hívjuk a csávolet, összevont a ciao és a gráciét, mert szóval sokkal egyszerűbb így.
1: Hát, mint amikor serdül a gyerek, és beszáll a liftbe a tőle idősebb, és azt mondja, csúszia.
2: Csúszia, jó napot. Szóval, hogy is köszönjek.
1: Igen, szerintem a legjobb, hogyha a napszaknak megfelelően.
2: Integet.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en.
1: Figyelj, akkor mondom neked a jó alvás titkát. Van egy ilyen 10-3-2-1-0 szabály. Ezzel nem tudom, hogy tisztában
2: van. Nem, mi az?
1: Az, hogy a 10-es szám az azt jelenti ebben a kombinációban, hogy 10 órával lefekvés előtt koffeinmentes időszak. Tehát okay. Akkor számolj vissza.
2: Ezt tartom, rendben.
1: Mondjuk neked 24 órás koffeinmentes.
2: Nem, például pont van benne koffein, de nem akartam, mert nem tudtam, csak ittam egy ilyen izotóniás italt, ami kellett, mert az elektrolitok már kezdenek kiürülni a melegben. És aztán utána, amikor megittam a pezsgőtabletát, akkor olvastam el, hogy ja, hogy ez koffein tartalmú. Szóval ma nem fogsz szóhoz jutni. Igen?
1: Nem. Ezt észrevettem. Oké, a hármas szám ebben a kombinációban 3 órával lefekvés előtt vége az étkezésnek és az alkoholnak.
2: Igen.
1: Határeset.
2: Képzeld el, hogy
1: a szurkoló hazaér a nagy ünneplésből, igen, csattak részegen, és ül még az étkező asztalban, nézi, nem mer elaludni. Szóval mennyi van? Még 2,5 órát itt kell ülnöm, mielőtt elalszom.
2: Igen.
1: Oké. Okay, és akkor a 2-es szám, 2 órával lefekvés előtt fejezzük be a munkát, próbáljuk elengedni a stresszt.
2: Az
1: hát
2: igen,
1: de már életünk része, hogy nehéz elengedni.
2: Igen, akkor pittyeg a telefonod,
1: megint megnézed,
2: 64,
1: meg kíváncsi
2: üzenet,
1: vagy, mert hozzászoktál.
2: Persze, hát jó, meg biztos fontos.
1: Oké, 1 órával lefekvés előtt digitális detox, tehát már telefonhoz nem nyúlsz, miközben szerintem legtöbbünk...
2: Ez összefügg
1: még,
2: a 2 órával nálunk.
1: Igen, még szerintem legtöbbünk előtte való percben is, még másodpercben is megnézi, vagy valamit nézeget rajta.
2: Hát egy tévére alszok el? A digitális.
1: Hát ha valami, hát nem tudom, hogy az számít.
2: Tehát mindig ezen megy náluk a vita,
1: ez,
2: hogy képes vagyok 10 percig keresgetni, hogy mi lesz az, amin elalszok, és mindig mondja a párom, ő már befordul és már alszik, és akkor mondja, hogy...
1: Jó lesz az a Rambó, csak vedd a hangot.
2: Minek keresed, amikor úgyis elalszol 3 percet, és mondom, mert nincs kalambó, és még most már gyilkosságot se látom. Tehát pedig azzal kezdődik. De keresek valami olyat, amit már sokszor láttam, és akkor tudod, így garantáltan hamar. De általában azon alszol el, ami nagyon érdekes. Tehát mondjuk elkezdődik akár egy Forma 1, vagy akár egy foci meccs, ott garantáltan 5-10 perc, és már beszúnyúk állok rajta. Hát most már nincsenek ilyen hangok se szinte. Már nincs panikasszi, hogy üvölcsön annak felkiabáljon. De igen, ezeken a monoton hangokon, ezeken viszonylag hamar be.
1: Neked akkor tudod, mi kellene a kalambóból? És ez egy nagyon jó TikTok trend is lehetne. Na most megint adjuk itt a jó ötleteket, hogy úgy összevágni a kalambókat, hogy... a gyilkosság és a végeredmény. Tehát a kettő közötti rész azt teljesen elhagynánk, és akkor az egészet összefoglalni egy fél percbe.
2: Hát végül is mindig tudom, hogy ki a gyilkos, mert azzal indul. Hogyha kalambó ez hogy deríti ki? Hát a számomra ilyen 40 éve rejtély, mert gyerekkoromban is néztem, de már most semmi.
1: Engem csak az érdekelt mindig, hogy az a ballonkapát, az ki van most van néha.
2: Igen.
1: Na van még egy
2: és mi az utolsó szabály?
1: A nulla pedig az ébresztő elhalasztásának tilalma.
2: Ja, hogy ne kapcsoljam ki az ébresztőt, hanem hétvégén is pittyegjem?
1: Lehet. Uh-huh. Azért, hogy a rendszeresség
2: megvegyen. Nem, azt azért nem. Nem, mint hogyha nem. Most is felkeltem 5 óra 53-kor, mert 6-kor szoktam egyébként kelni, még mielőtt a pittyegő pittyeget volna.
1: De az a legjobb, hogyha magadtól ébredsz.
2: Jobb hát egyébként, mert most már, ahogy kell fel a nap, vagy, és nem húzom le teljesen a redőnyt, hogy jöjjön be egy kis fény, és akkor így tényleg olyan természetesebbnek.
1: Na, akkor te megaludtad a 7 órát, meg én 2 óra mínuszban vagyok, úgyhogy a műsoridő hátralevő részében csak zene lesz.
0: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Több mint 100 000 tonna aszbesztes követ kell felszedni Szombathelynél. Leváltották a TEK több mint másfél évtizedes vezetőjét. Szombaton megbénulhat Budapest a BL döntő miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Osztrák-Magyar Bizottság kezdte meg a munkát az aszbesztel szennyezett út alapok ügyében. Gajdos László környezetért felelős miniszter azt mondta, több magyarországi útszakaszra kerülhetett aszbesztartalmú kő, zúzalék Ausztriából, és most azt vizsgálják ki a felelős ezért. Szombathelyen több mint 10 kilométernyi érintett útról tudnak, ahol több mint 100 000 tonna követ kell felszedni és elszállítani. A miniszter szerint 4 érintett bányát már bezártak, az 5-nél pedig önkorlátozást kértek. A levegő aszbeszt terhelését folyamatosan mérik, és jelenleg azt próbálják feltérképezni pontosan, hol használták fel a szennyezett anyagot. Gajdos László azt mondta, a cél az, hogy a szennyező fizesse meg a károk helyreállítását. Magyar Péter felmentette posztjáról Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját. A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be a döntést, és azt is közölte, hogy a kormány hamarosan javaslatot nyújt be a rendőrség átalakításáról. A TEK-et a Fidesz 2010-es választási győzelme után hozták létre, vezetését pedig Hajdú Jánosra bízták. A szervezet az elmúlt években több állami vezető állandó személyvédelmét is ellátta. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem kéri a TEK védelmét, és egyik első intézkedéseként bejelentette, hogy személyi védelmét május elejétől a készenléti rendőrség biztosítja. Közel 4000 rendőr lesz szolgálatban szombaton Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntőjén. Több mint 17 000 jegyet vásároltak csapatonként a szurkolók, de a rendőrség szerint több 10 000 jegy nélküli drukkel is érkezhet. A hősök terén közös szurkolói zóna lesz. A repülőtéren péntektől vasárnapig a megszokott forgalom duplájára számítanak, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. A BKK sűríti a járatokat a meccsjeggyel, a teljes budapesti tömegközlekedés használható. Szombat reggeltől több útvonalat lezárnak a Puskás Aréna és a szurkolói zónák környékén. Elutasította az olasz legfelsőbb bíróság annak a turistának a keresetét, aki csapvíz miatt perelt be egy 5 csillagos alpesi szállodát. A nő még 2019-ben töltött egy hetet a Dolomitok egyik sí központjában, ahol félpanziós ellátást kapott. Vacsoránál többször is csapvizet kért, de a hotel személyzete ezt nem adta neki, helyette minden este palackozott ásványvizet szolgáltak fel. A vendég több mint 2000 eurós kártérítést követelt gazdasági hátrányra és érzelmi megterhelésre hivatkozva. Az első és másodfokú bíróság után a legfelsőbb bíróság is elutasította az igényét, mondván, Olaszországban nincs olyan törvény, amely kötelezné az éttermeket vagy szállodákat csapvíz felszolgálására.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Csütörtökön sok napsütésre számíthatunk, térségünkben is az időnként megjelenő felhőkből csapadék nem várható, a legalacsonyabb hőmérséklet 10-18 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
3: Hey guys, I'm Cameron.
2: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A jó zenék, a jó hangulat, meg jó vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Mert nagyon szeretlek benneteket is, és nagyon jók a zenéjétek.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
1: Előzetesben marad Juhász Péter Pál és élettársa. Varga Mihály szerint még korai lenne új kamatcsökkentés, rászáll a fogyasztóvédelem a légitársaságokra. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
1: Előzetes letartóztatásban marad Juhász Péter Pál és az élettársa, erről döntött a bíróság. Az ügy a Szőrő utcai gyermekotthonhoz kapcsolódik, ahol korábban súlyos visszaélések gyanúja miatt indult eljárás. A lap szerint a bíróság azért hosszabbította meg a kényszerintézkedést, mert továbbra is fennáll a szökés, az elrejtőzés és a bizonyítás befolyásolásának veszélye. Juhász Péter Pál neve az elmúlt időszakban többször is előkerült a gyermekvédelmi botrány kapcsán. Az ügyben a nyomozás továbbra is tart. Nem változtatott az alapkamaton a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa, így továbbra is 6,25% marad az irányadó kamat. Varga Mihály jegybankelnök azt mondta, bár látnak kedvező gazdasági folyamatokat, még túl sok a bizonytalanság ahhoz, hogy újabb kamatvágásról döntsenek. Szerinte javultak az inflációs kilátások és csökkent az országkockázat is, ugyanakkor a magas energiaárak és a nemzetközi pénzpiaci folyamatok továbbra is kockázatot jelentenek. Varga Mihály arról is beszélt, hogy a tanács két lehetőséget mérlegelt, és voltak olyan tagok, akik más döntést támogattak volna. A jegybank februárban másfél év után először csökkentett kamatot, akkor 0,4%-ponttal vitték le az alapkamatot. Ismét kiemelten ellenőrzi a légitársaságokat a fogyasztóvédelem. A vizsgálatok középpontjában a járatkésések, a járattörlések és a panasz kezelés állnak. A hatóság a légitársaságok honlapját, ügyfélszolgálatait és árfeltüntetési gyakorlatát is ellenőrzi próbavásárlásokkal együtt. Tavaly több mint 90 millió forint bírságot szabtak ki, miközben az utasok több mint 15 millió forintnyi kártalanításhoz jutottak. A legtöbb panasz a 3 óránál hosszabb késések és az elmaradt kártérítések miatt érkezett. A fogyasztóvédelem arra figyelmeztet, hogy késés vagy járattörlés esetén érdemes megőrizni a nyugtákat, mert bizonyos esetekben több 100 eurós kártalanítás is járhat az utasoknak. Májustól már nem lehet hideg élelmiszert vásárolni szépkártyával, így ha a kormány ezt a lehetőséget biztosítani akarja, a tervezett nyugdíjas változatnál újra módosítani kell a szabályokat. A tervek szerint a kisebb nyugdíjból élők magasabb támogatást kapnának, havi 250 ezer forint alatt több mint 16 ezer forint, fél millió forintig pedig több mint 8 ezer forint járna havonta. Az ennél magasabb nyugdíjjal rendelkezők nem kapnának juttatást. A szépkártyát jelenleg főként vendéglátásra, szállásra és szabadidős szolgáltatásokra lehet használni. Korábban átmenetileg élelmiszer vásárlásra is alkalmas volt, de ez április végén megszűnt. Szakértők szerint inkább az élelmiszer vásárlás jelentene valódi segítséget.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Térségünkben növekszik a pollen terhelés, a melegedés hatására fokozatosan emelkedik. A gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés egyaránt előfordulhat. A maximumok 23-28 fok között alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
3: My name is Benson Boone.

0: Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a főszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine. A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszönj szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó utat, jó reggelt, balesetmentes közlekedés, nagy figyelemmel legyenek, lényeges torlódásra kell számolni Hajdú-Bihar megye, Vár megye területén, de elsősorban Debrecen belterületén, Berettyóújfalu külterületén több helyen van sebességkorlátozás. Viszont a 33-as számú főútvonalon, úgy lakóterten belül és lakóterten kívül a helyreállítási munkálatok idejére további forgalom és sebességkorlátozás. Az előzés is tiltva van nagyon sok helyen munkaterületeknél, sőt a megállás is tájékozódjanak az útszakaszokra, mi vonatkozik, mit írnak elő a kereszttáblák utasításai, és csak ennek megfelelően parkoljanak. A kórház, illetve a klinika közelében is lényegesen nagyobb forgalommal kell számolni már a reggeli időpontban, és a megállással kapcsolatosan azt úgy tegyék, bárhol is, hogy a folyamatos haladás biztosítva legyen a tömegközlekedési járművek részére. Debrecen és Pallag között több kerékpárossal is számolni kell ma napközben. Köszönöm a figyelmet, további jó utat és balesetmentes szép napot!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több rendőrt kérnek a debreceni buli negyedekbe. Tovább pörög a debreceni BMW gyár, javult a városban ápolt égésű sérültek állapota. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Kiemelt rendőri figyelmet kért Papp László a debreceni szórakozóhelyek környékére, miután a hétvégén utcai verekedés történt a Péterfia utcában. A polgármester azt mondta, a városban a szórakozás nem szólhat balhékról, az ilyen cselekmények elkövetőinek pedig rendőrségi eljárással kell számolniuk. Az ügyben a nyomozás elindult, mégpedig a közösségi médiában megjelent felvételek alapján, mert a szórakozóhely üzemeltetője nem tett bejelentést. Papp László egyeztetett a rendőrfőkapitánnyal, és azt kérte, hogy a következő hónapokban erősítsék a területi jelenlétet, főleg a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér szórakozó helyeinek környékén. Tovább nőtt a debreceni BMW gyár dolgozói létszáma. A legfrissebb jelentés alapján a BMW Manufacturing Hungary Kft-nél februárról márciusra közel 200 fővel emelkedett az alkalmazottak száma, így már több mint 4600-an dolgoznak a cégnél. A toborzás Debrecenben tovább folytatódik, jelenleg 40 pozícióra várják a jelentkezőket. Keresnek többek között csoportvezetőket, specialistákat, karbantartókat, termelési munkatársokat, autószerelőket és megyés technikusokat is. A BMW egyik vezetője korábban azt mondta, mintegy 50 000 megrendelés érkezett a Debrecenben készülő X3 modellre, és a kereslet várhatóan erős marad. Emiatt a gyárban a tervezetnél korábban indították el a második műszakot. Stabil az állapota annak a 4 sérültnek, akiket a tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után Debrecenben kezelnek. A baleset május 22-én történt, egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. 4 súlyos sérült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába került, mindannyian kiterjedt másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. Közülük korábban 2 is lélegeztetőgépre szorultak, majd már csak egy beteg volt gépen. A Debreceni Egyetem friss tájékoztatása szerint az ő állapota is javult, és már nincs szüksége lélegeztetésre. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel, az ügyben halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. Sánta Kálmán emlékéremmel ismerték el Csépány Tündét, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, a Neurológiai Klinika Szklerózis Multiplex Centrumának vezetőjét. A Magyar Neurológiai Társaság rangos díját a debreceni szakember iskola teremtő munkásságáért és a szklerózis multiplex kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért kapta. Csépány Tünde a neuroimmunológiai gondozás megalapítója Debrecenben, az általa elindított szakrendelés pedig már az ország egyik meghatározó centrumává vált. A docens szerint az elmúlt évtizedekben óriásit fejlődtek az eszembetegek terápiás lehetőségei, és a személyre szabott kezeléseknek köszönhetően sok beteg teljes aktív életet élhet. A díjat a társaság pécsi kongresszusán vehette át. Netflix, mémek, videójátékok és mesterséges intelligencia is visszaköszön az idei debreceni érettségi tablókon. A belvárosi kirakatokban idén is különleges és látványos megoldásokkal készültek a végzős osztályok. Több tabló épült például Stranger Things, Disney vagy gamer témákra, de megjelentek Lego figurák és internetes mémek is. A szervezők szerint a Z-generáció digitális világa erősen meghatározza az idei trendeket. A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor vitált is kiváltott, vannak diákok, akik szerint az igazán maradandó tablók mögött emberi kreativitás és saját munka áll. A hagyományos debreceni tablóverseny idén is folytatódik, a közönség május végéig szavazhat a kedvencekre.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Folytatódik a nyárias meleg városunkban, és csütörtökre a front mögött felfrissül a levegő. Kora reggel 7 és 17 fok valószínű.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine FM-en. A keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó. Minden nap találkozó.

tartási munkálat Szerencsés Nyíregyháza között a vasúti vonalon, úgyhogy arra készüljön mindenki, hogy vonatpótló autóbuszok közlekednek. Érdemes utána nézni azért a menetrendnek. Augusztus 29-ig fennáll ennek a lehetősége. Aztán folytatódik tovább az aszfaltozás Virányos és Tiszanagyfalu között, egy 3,5 kilométeres szakaszról van szó. Jelzőrök irányítanak jelzőtárcsával, és hát továbbra is még mindig heteken át tartó forgalomkorlátozásra kell készülni. M3-as autópálya Szabolcs megye, az M3-as autópályán Budapest felé vezető oldalán zárták le a Vaja Máté szaka csomópont lehajtó ágát. Bármilyen egyéb információd lenne, nyitott tártkarokkal várjuk. SMS és Viber számunk 0623163000. Ahogy ígérték, megjött tegnap a csapadék, hol több, hol kevesebb, viszont ennek érezhető a hatása a mai napon. 10 fokkal lesz kevesebb a tegnapinál, ami azért azt gondolom, hogy néhányaknál egy ilyen fajta fellélegzést eredményezhet. Szóval ismét levegőhöz jutunk, ismét pihenhet egy picit a szervezetünk, mindaddig míg el nem érjük majd megint a 30-asokat, így hétvégére ismét melegedés a jóslás. Gyenge hidegfronti hatás mára, és úgy néz ki, hogy 23-24 foknál többet nem igen mérünk, úgyhogy élvezzétek ki, amíg még nincsen hőség, szóval egy ilyen hőségmentes csütörtök, de a jó zenék is megjöttek közben. Itt van Ray Dalton.

0: pénzügyi tippek támogatója, a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Pénzügyi percekkel folytatjuk ma is a Sunshine FM-en. Arról beszélgettünk, hogy hogyan tanítsuk meg a legkisebbeket is takarékoskodásra a zseppénzen keresztül. Vendégünk a témában a Raiffeisen Bank főosztályvezetője Szabó Katalin.
3: Számos banknál érhető már el a kiskorúak számára is számlavezetési lehetőség saját bankkártyával. A digitalizáció korában a hagyományos malacpersely már nem annyira divat, de a legtöbb mobil applikációban akár alszámlák vagy zsebek is nyithatóak, amin a gyerekek gyűjthetik a kis bevételeiket, hogy megvegyék az áhított biciklit, vagy elmehessenek a kedvenc mozifilmjüket megnézni. A pénzügyi tudatosság a nevelés egészen kicsi kortól fontos, hiszen megtanulhatják belőle, hogyan osztható be a költőpénzük, később a jövedelmük, hogyan legyen biztonsági tartalékuk, amikor bármikor nyúlhatnak, ha épp szükségük van rá, vagy megkívánnak valamit. A pénzügyi tudatosság ugyanakkor nem csak a pénz észszerű felhasználását jelenti, hanem biztonságérzetet és felelősségtudatot is ad a gyermekek számára, amit később haszonnal kamatoztathatnak.
2: Szabó Katalinnak, a Raiffeisen Bank főosztályvezetőjének köszönjük szépen!
0: A pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
4: Megszüntették a Halásztárki polgármester bűnügyi felügyeletét. Házkutatást tartott a NAVA kulturális támogatások ügyében. A sajtóból értesült az NMHH a közmédiához kirendelt biztosról. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Megszüntették a Halásztárki polgármester bűnügyi felügyeletét és távoltartását abban az ügyben, amelyben üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt indult eljárás. A bíróság korábban a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelt el a kényszer intézkedést, de az ügyészség szerint ennek oka már nem áll fenn. Az ügy hátterében egy fiktív parlamenti állás állhatott, amelyet a gyanú szerint a polgármester édesanyja kapott meg, miközben tényleges munkát nem végzett. A korábbi közlés szerint az országgyűlés talált több mint 14 millió forint kár érte. Az ügyben egy volt fideszes országgyűlési képviselőt is gyanúsítanak, ő továbbra sem hagyhatja el az otthonát. Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál és a minisztérium irodáiban. Tarz Zoltán miniszter azt mondta, a hatóságok olyan eszközöket és iratokat foglaltak le, amelyek segíthetnek tisztázni, mi történt a kulturális támogatások kifizetései körül. A NAV korábban költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást az NK a támogatásai kapcsán. A miniszter ezzel párhuzamosan belső vizsgálatot is elrendelt, hogy kiderüljön, kik mire és milyen felhatalmazással költöttek a kulturális alappénzéből. Tarz Zoltán korábban felfüggesztette az NKA kifizetéseit és leváltotta a támogatás kezelő főigazgatóját is. A sajtóból értesült az NMHH arról, hogy költségvetési biztos rendelnének ki a közmédiához és a hatósághoz. Tarz Zoltán miniszter korábban azt jelentette be, hogy a közmédia gazdálkodásával kapcsolatos súlyos aggályuk miatt döntenének a lépésről. A háttérben az áll, hogy az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025-ös költségvetési zárszámadásáról szóló javaslatot. Az NMHH közölte, a kormányzat részéről eddig nem keresték meg őket az ügyben, és jelenleg nem látják, hogyan lehetne jogszerűen költségvetési biztost vagy felügyelőt kirendelni hozzájuk. A hatóság szerint működésük átlátható, ugyanakkor jogszerű vizsgálatokban együtt működnek. Lesújtó képet fest a gyermekvédelem helyzetéről a Hintalovon Alapítvány friss gyermekjogi jelentése. A szervezet szerint a rendszer egyre túlterheltebb, miközben súlyos szakember hiánnyal küzd. A jelentés szerint a gyermekvédelmi intézményekben sok a betöltetlen álláshely, csökkent a nevelőszülők száma és az alapellátás gyakran már nem tud valódi segítséget nyújtani. Az alapítvány szerint a gyermekvédelemben élő fiatalok mindennapjait leginkább a túlterheltség és az érzelmi magány határozza meg. A jelentés arra is kitér, hogy jelentősen nőtt az önsértés és az öngyilkossági gondolatok miatt segítséget kérő gyerekek száma. A szervezet szerint a problémák régóta ismertek, most már az a kérdés, lesz-e valódi akarat a változtatásra.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
1: Valuta információ a Sunshine FM-en.
4: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 413, az eurót 356, a svájci frankot 390, az amerikai dollárt 306 forintos áron jegyezte a bank. napsütésmentes napunk lesz, ha minden igaz, de sok napsütésre van kilátás. Minden mellett az észak-észak-nyugati szelecsok felé kísérhetik élénk erős lökések. A maximumok 23 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni, folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.

0: Csak jó zene ez a Sunshine FM, Kashmir és a Wild Ride egyébként itt a Sunshine-ben. 7 óra 39 perc van, megjött közben Dankó Laci.
1: Jó reggelt, kis csokolom, hello!
0: Szia Laci, sajnos súlyos sérülés szenvedett el nem sokkal ezelőtt egy rolleres a nyíregyházi Kálói úton. Annyit tudunk egyelőre, hogy egy kanyarodó gépjármű elé hajtott, vagy az ütött el, ez most nem egészen tisztázott egyelőre, viszont Bordás Béla helyszínen van, és majd kapunk tőle információkat, mindezt tehát nyíregyháza Kálói út, ott az ABC környékén, és egy rolleres súlyosan sérült. Egyébként ez hirtelen így első ránézésre a megállapítás. Na meg az, hogy őrült nagy a forgalom, szóval nagyon nagy türelemre lenne szükség. Na, úgy látom, te pedig akkor a Lincoln Lawyer legújabb részének, hogy évadjának forgatására készült, és berendelték az új évadot, nagyon csinos vagy, elegáns.
1: Köszönöm. Már forgatjuk. Készítjük. De még mielőtt ezt tényleg komolyan venné valaki, mert volt már, aki utána rám írt, hogy mennyi minden forgatok, egy csomó minden AI-jal készül. Egyébként bámulatos, hogy mi mindent meg lehet csinálni, és már tényleg nem tudod megkülönböztetni sokszor, hogy mi az élő és mi a valóság. Hétvégén például kiraktam egy posztot, hogy éppen kerékpározok, hát azonnal érkezett kb. 10 perc múlva egy rakás olyan fotó, egy kedves ismerősömtől, Majoros Márktól, aki ezzel foglalkozik, hogy hobbiból készít ilyen AI képeket. Az egyiknél repülök a levegőbe, éppen át ugratok nem tudom hány embert, a másiknál triálozok és ugrálok ugyanazzal a bringával, ugyanabban a pózban, és ha nem tudnád, hogy egyébként az egy AI-jal készült kép, akkor nehéz lenne megkülönböztetni.
0: Hát még egy ugrónyulat kellett volna elérteni.
1: Hát a csúcs az volt, amikor az egyik futszál játékosnak a testére gyakorlatilag ráaplikálta az én fejemet, és akkor ott szintén kiraktam, hogy már készül a még újabb filmünk, ez most sport tematikájú lesz, és volt, aki gratulált hozzá. Az mondjuk a gyerek volt a legegyszerűbb, mert ő ránézett, és a Dávid Ricsinek a teste volt egyébként.
0: Tele tetoválva
1: a kar, és ennyit mondott a gyerek, hogy apa, jól állna neked ez a sok tetoválás. Na mondom, kész, te is kiszűrted a lényeget. Aztán a következő meccsen arra emlékszem, hogy ott már az edzőnek a gesztusai meg mindent cserélte le, de ugyanúgy, mint hogyha én elnék a pálya szélén, és odaírt, hogy jól meccseltél. Hát mondom, köszönöm szépen. De hihetetlen is. Már
0: nagyon univerzális vagy.
1: De nehéz megkülönböztetni most már, és azért ahogy fejlődik a technika, most már látom, hogy a videóknál olyan bemondók vannak például a hírműsorokban, ami AI-jal készült, vagy olyan videókat készítenek, ahol te eljátszod a mozgást, és gyakorlatilag ráprogramoznak egy csinos szőke hölgyet a te mozdulataidra, ahogy éppen bemutatod a termékeket, és te már csak azt látod a végeredményt, és olyan, mintha teljesen valóságos.
0: És egyébként ez nagyon jó, egyelőre még nem tudom, hogy mire, de arra biztosan, hogy az embereket átverik és manipulálják, mert nem fogod tudni megkülönböztetni azt,
1: nem
0: hogy
1: fogod.
0: Már most is azért vannak olyan videók, ahol azért résen kell lenni, és nézegetem, és most már ott van az, hogy ront a minőségen, remegő kamera, mintha kézzel vette volna fel, és kiderül a kommentekből olvasom egyébként, hogy azok AI dolgok, miközben arról szól a videó, hogy beugrik az ablakon egy állat, miközben az erdőben állsz az autóban, és a kis őzgidát megmented, és utána mutatja gyors videóvágásokkal, néhány másodperces nittekkel az, hogy gondozod, hogy eteted, hogy neveled, hogy utána bemutatod a családnak, a kutyádnak, és együtt játszanak, és kiderül, hogy ez egész egy AI, azért, mert nem csili-vili 8K-s képernyő felbontás, hanem vissza van úgy butítva, mintha egy ember vette volna fel.
1: Nagyon érdekes volt, tegnap hallgattam egy beszélgetést, Friderikusz Sándor készítette Rudolf Péter színművésszel, és volt egy kérdés, hogy mennyire bosszantja az, hogy ma már egy botrány az sokkal nagyobb visszhangot és hatást vált ki, mint mondjuk egy jó teljesítmény. Tehát, hogyha te, mondjuk ő, Rudolf Péterről volt szó, mondjuk ő színészként nagyot alakít egy színdarabban, akkor senki nem szól egy árva szót sem. Ha kiderül, hogy...
0: Csendes taps.
1: Igen. Tehát akkor igen, semmiről nem tudsz. Hiába osztod meg különböző oldalakon, senkit nem érdekel. Ha ő tilosban parkolt, rossz helyen, rokkant helyen, 2 percig megállt, lefotózta valaki, kirakta, több ezer hozzászólás, komment, stb. És hogy ez valami...
0: Régóta ismerem, tudtam, hogy ilyen mondtam nektek, hogy ő ez a fajta.
1: Igen, és ez nagyon durva. És félelmetes is. Tehát, hogy egyúttal, hogy milyen értékválság van ilyen szempontból, hogy nem az a teljesítmény, eredmény, hogy most ő nem tudom milyen darabot rendezett, vagy csinált, vagy bármit, vagy dolgozott vele nagyon sokat, hanem az, hogy éppen olyan botrányos volt. A mai sporthírekben is lesznek majd ilyenek, úgyhogy már most előrejelzem, hogy lesz. Ha nem is botrány, de ehhez kapcsolódó hír. Hát ugye már BL-ezünk majd, mert a hétvégén BL döntő.
0: Az embereknek valahogy a mentalitása, vagy a mentális egészsége az, ami szerintem az elmúlt években romolhatott, látva ezt például abból, hogy ha van egy olyan cikk, ami csak pozitívumot ír le, és valós, és csak, tehát hogy igazából mindenkinek ehhez csak örülni, gratulálni kellene, akkor is van, a repedésekből előjön egy-egy olyan ember, aki kiforgatja az egészet, és uh-huh. És értetlenül ülsz a monitor előtt, és nem érted, hogy amúgy ti most egy bolygón éltek, vagy egy nyelvet beszéltek, vagy mi bajuk van ezek az embereknek?
1: Igen, hétvégén volt egy tragikus baleset, egy motoros baleset. Nyilván én ezeket a motoros oldalakat szoktam követni, sajnos elcsúszott az egyik motoros, és életét vesztette. Amellett, hogy mondjuk 10-ből 6 ember részvétét fejezte ki, jött az okoskodás, hogy a fotók alapján ő megállapította az egyik, hogy kopott volt a gumi, és ezért csúszott ki. Na most egy, nem volt ott a helyszínen, kettő, nem tudja, hogy egyébként nem ugrott elé valami, nem lett rosszul, nem volt-e egy olajfolt, nem volt-e valami, tehát elcsúszni nem csak azért lehet, mert kopott a gumi. Három, ránézel arra a képre, nyilván egy telefonos kép, ha ránagyítasz, akkor látszik, hogy nem kopott.
0: Szétesik a kép.
1: Nem kopott a gumi, és hajtja a hülyeséget. Tehát ez az igazi, hogy de a dot számot nem látjuk. Biztos régi volt a gumi. Tehát minden ára valószínűleg gumikereskedő lehetett. Nem tudom, hogy valamit el akart passzolni.
0: De értem, hogy mondasz, igen.
1: És amikor már 15-en írták, hogy ne ítélkezz már úgy, hogy nem is voltál ott az esemény, de az a baj, hogy ezeknek van aztán társuk is. Tehát jön még 2-3, aki szintén erre ráfekszik, és akkor elkezdi ő is osztani az észt, hogy már pedig ez így történt, meg úgy történt. Ő biztos forrásból tudja, hogy történt meg. Hát na.
0: Néhányaktól elvenném amúgy az internetet.
1: Igen.
0: Az a helyzet.
1: Legutóbb itt volt ugye ez a kigyulladt az elektromos autó Nyíregyháza környékén. Mi is beszámoltunk róla. Ott ugye hát akkora robbanás volt, hogy gyakorlatilag a ház tető is, meg sőt az egész házat le kell bontani, és súlyák. De mit írtak az okosak? Felrobbant az akkumulátor benne. És ezért sérült meg a tető. Nem az akkumulátor robbant fel. Ha elolvasta volna a hírt, vagy ilyesmi, akkor tudta volna, hogy a garázsban ott volt egy gázpalack is. Nyilván az robban fel, és nem az akkumulátor. De sokkal jobban hangzott úgy neki, hogy már pedig az akkumulátor, és az életveszélyes. Tehát nyilván benne van a pakliban, úgyhogy nem is töltötte az autót, állt bent egy elektromos autó. Volt egy ilyen tűz, de hát te is láttál már kiégő BMW-t is, meg BMW, meg Audit, meg bármilyen autót az autópálya mellett, és mégsem mondod azt, hogy hát ez így életveszélyes.
0: Hát meg sajnos ugye bárkivel bármikor előfordulhat, úgyhogy azt gondolom, hogy szerintem ebbe felesleges így belemenni, de hogy ezek ellen mit lehet tenni, csak egyetlen egy dolgot, ugye, tehát leülni velük szépen megbeszélni ezeket a dolgokat nem lehet, így mert van. Ugye ők már azzal a célzattal nyitják meg az oldalakat, hogy én most valahol valakinek nagyon be fogok szólni, úgyhogy van egy fajta ilyen pszichológiai háttere ennek az egésznek, hogy lehet, hogy számukra ez nyugtató, a többiek számára annyira nem, engem már inkább bosszant, de nekem is van egyébként erre egy megoldásom, nem nézek oda, tovább görgetek, kinyomom, tehát hogy csak ezt igen. Tudom, mert belemész, akkor volt egy párszor, volt olyan élethelyzet, olyan pillanat, hogy jó, csak belementem a vitába. És utána én voltam, aki kiszálltam belőle, mert éreztem, hogy engem jobban károsít, mint ő.
1: Nem szabad. Már, tehát nem. Egyszerűen nem tudsz győztesen kikerülni. Ilyen autós oldalakon szintén gyakori kérdés. Feltesznek egy kérdést, tudom én, itt éppen kopog az első futóműbe, a lengőkarnál, ott az
0: engedje
1: a...
0: be!
1: Lefotózza a szilent, igen, lefotózza, és szerintetek ezt most párban kell cserélni, vagy elég csak ezt az egyet? Nagyjából egy ilyen kérdést tesz fel, hogy akkor a másik oldalt is cseréljünk ki. Első hozzászólás, miért nem vettél normális autót, akinek van pénze majomra, legyen pénze banára is. Nem azt kérdezte, hogy miért ilyet vettél, miért ez az autója, erre volt pénze, szereti, használja, kész. Megkérdezett, hogy a 8. válasz volt az első, ahol végre választ kapott valakit, hogy igen, ezt párban illik cserélni. Az összes többi...
0: És még ennyire lett volna szükség.
1: Többi, onnan tudod, hogy mi a baja? Nem is lehet, hogy nem is az a szilent. Már ideje lenne kicserélni,
0: hát
1: már régi kellett volna.
0: Én is vettem volna.
1: Igen, baleset veszélyes. Igen, tudod. Akkor írja az egyik, hogy innen meg innen rendelj, nem tudom milyen oldalról, féláron megkapod. Selejtet, ne vegyél. Tudod. Írja másik, nem se lejt, ugyanaz a márka, ugyanaz, csak nyilván meg tudja szerezni olcsóbban. nem érdekli. Tehát, hogy valahogy mindenkinek megvan ez a saját véleménye, és amióta vannak ezek a közösség oldalak, ő szereti ezeket megosztani, még akkor is, hogyha volt egy nagy hülyeség, és esetleg nem is az volt a kérdés.
0: Hát igen, úgyhogy próbáltuk meg építő jellegű kritikákat megfogalmazni, bárkinek is írtok, mert ugye a másiknak segítségre lenne szüksége, nem kioktatásra.
1: Igen, van egy oldala, vagy egy videó, azt is szoktam nézni, ahol ilyen autókat visznek el átvizsgálásra. Te is jelentkezhetsz, elviszed, egy autószalon bevállalta, megnézi, nekik ez reklám, átnézik és megállapítanak olyan hibákat, amikről te lehet, hogy nem is tudtál, hogy van. Hát az első mondat ezzel indul, már a harmadik rész után, hogy a szeretet kérjük, a szeretet hangján kommentelj. Ez azt jelenti, hogy valószínűleg az első 2-3 résznél már olyan kommentek voltak, hát jött a szegény kislány egy hagyományos városi kisautóval, nyilván nőből van, ráadásul friss jogsival, 18-19 éves. Hát szegény, amit kapott a kommentekbe, hogy ott már elment a szexuális vonalra is. Tehát már nem az autó érdekelte a kommentelőket, hanem hogy a lánynak a telefonszáma. De az is volt, hogy minek vettél ilyet, minek, inkább nevezes, meg háztartást vezes, meg stb. Hát ez döbbenetes. Tehát én nem is értem, hogy ez miért okoz neki boldogságot, hogy jó, megmondtam. Megírtam.
0: Okoz. Valahol egyébként át, ha a fejekben majd egyszer lenne ebben módosulás. És nagyon sokszor egyébként azt látom, hogy rámegyek arra a kommentelőre, aki ennyire beleszáll másokba, vagy akár belém is, és látom azt, hogy nincs úgy rendesen profilképe, meg úgy nincsenek bejegyzései sem. Uh-huh. Tehát elképzelhető, hogy ez csak azért hozta létre, hogy ő ugye állarc mögé bújva, elbújva a világ elől, most jól megmondja mindenkinek, miközben lehet, igen, hogy otthon ül a WC-n koszosan, büdösen, nincs egy forintja se, a kutya lehugyozza, mert annyira csóró, csöves, és olyan rossz az élet, hogy senki nem cserélne vele, de közben őt ezt teszi boldoggá, hogyha közben valakinek nagyon megmondhatja a tutit, a nevével, arcával vállalná ezt. Szóval, hát igen, valahol elkorcsult ez a dolog, ez az internet nevű dolog, de azok, akiknek még helyén van az eszük, szívük, lelkük, hát ha jobb, nem tudom, irányba tudják terelni ezeket az embereket, nem sok esélyt látok rá.
1: Tudod, mi a fura? Hogyha megnézel egy posztot, és mondjuk van 398 like, de van mondjuk 2 darab komment, és az egyik negatív, akkor is az egy negatív komment fog megmaradni benned. Hiába nézed meg azt, hogy amúgy meg 398 embernek az a kép, amit te kitettél, az tetszett, és gratulál, vagy örül veled együtt. Jön egy, aki majd hozzászól valami negatívat, és azon fogsz te megrágódni, mert nyilván olyan típusú vagy te is, hogy hát de most az kész. És akkor megnézed, kiderül, hogy nincs profilkéve, meg semmi, de akkor
0: és
1: is bosszant.
0: És mégis letagadtozott.
1: Igen.
0: Na 9 perc múlva 8 óra, jó reggelt kívánunk mindenkinek, vigyázzatok egymásra, és hallgassatok Rúzsa Magdit.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
3: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
2: Közel 5 millió forint összdíjazás.
3: Grand Casino 024 a Debrecen Plaza földszintjén. Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt. A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat. Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk való.
2: Hello Debrecen!
4: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
4: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
4: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
4: vagy hívd az 555-555-öt.
2: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
4: Készen állsz az új kalandra?
2: 555 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
6: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balogh Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: További szép reggelt mindenkinek, türelmes autózást. A vonal végén Horváth László gépjármű szakoktató. Mi újság Debrecen területén, miről kell hallanunk? Szervusz!
3: Jó reggelt kívánok mindenki számára! Azt szeretném mondani, hogy az Érdesi utat egy hónap időtartamra teljes szélességében lezártak aszfaltozási munkálatok miatt, tehát ezt ha lehet kerüljük, vagy valamilyen megoldást erre találjunk. A belváros egész területén nagy forgalomban közlekedhetünk, továbbra is lezárták ugye az Erzsébet utca, Piac utca kereszteződésében a belső forgalmi sávokat, erre nagyon-nagyon figyeljünk. A 33-as bevezető útszakaszon továbbra is megvannak még a lezárások, egy sávban járható, ott nagyon vigyázzunk, mert már többen kivitték a bójákat. Az iskolák környékén tapasztaltuk még nagy forgalmat, és azt szeretném mondani, hogy vigyázzunk sokkal jobban magunkra, mert a tegnapi nap azt csak kaphattuk a fejünket, annyi baleset volt. Tehát én balesetmentes célja érést kívánok mindenki számára, és szép napot kívánok.
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
4: Jogerősen évekre börtönbe kerülnek a debreceni kiselés vádlottjai. Klebersberg előtt is tényleg az új debreceni kiállítás. Lopott fotókkal éltek vissza a debreceni rákbeteg kislány nevében. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
4: Jogerősen is súlyos büntetést kaptak annak a debreceni késelésnek az elkövetői, amely még 2022 nyarán történt a belváros közelében. A három férfi egy utcai italozás után keveredett verekedésbe a sértettel, akit végül késsel mellkason szúrtak, majd tovább bántalmaztak. A férfi életveszélyes állapotba került, az életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A debreceni ítélő tábla helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, az elsőrendű vádlott 10, a másodrendű 11, a harmadrendű 6 év börtönt kapott. Feltételes szabad egyikük sem bocsátható. A bíróság szerint különösen durva és elhúzódó támadás történt, ezért nem láttak lehetőséget az enyhítésre. Az első rendű vádott büntetését egészségi állapota miatt végül nem fegyházban, hanem börtönben kell végrehajtani. Klebersberg és a művészetek címmel nyílt táblakiállítás Debrecenben, a Nagy templom emlékkertjében. A tálalt Klebersberg Kunó születésének 150. évfordulójához kapcsolódik, és a tavaly indult emlékév záró eseménye. A megnyitóhoz pódiumbeszélgetés is kapcsolódott, amelyen arról emlékeztek meg, hogy Klebersberg meghatározó szerepet játszott a modern magyar oktatás, tudomány, kultúra és egészségügy alakításában. A politikus a debreceni felső oktatás létrejöttében is fontos szerepet vállalt, és a Cívisváros több fejlesztését és nekik köszönheti. Küldetésének tartotta, hogy megerősödjenek a vidéki városok, és elinduljon a polgárosodás. A tálat megnyitóján Puskás István alpolgármester azt mondta, Klebersberg Kunó ma is hivatkozási pont és követendő példa. Lopott fotókkal éltek vissza a debreceni Bodnár Eliza történetében. A 14 éves lány leukémiája évekkel a diagnózis után visszatért, ezért februárban idegen donoros csontvelő átültetésen esett át Budapesten. Édesanyját a családot támogató Kosztyú Ádám alapítvány értesítette arról, hogy Eliza képeit egy kitalált történethez használták fel az interneten. A fotókat a család közösségi oldaláról szerezték meg, majd a lányt más néven, más betegséggel mutatták be. A hamis cikk szerint egy 28 éves amerikai nőről van szó, aki egyszerre több szerv átültetésen esett át. Az édesanyja azt mondta, teljesen sokkolták a történtek. Az alapítvány arra kéri az embereket, hogy jelentsék az oldalt és ne segítsék reakciókkal a megtévesztő tartalom terjedését. Hetente mintegy 6000 fa csemetét öntöznek Debrecenben, mert a hűség és a csapadék hiány a városi növényzetet is komolyan megviseli. A szakemberek április vége óta folyamatosan locsolják a közterületi növényeket tartálykocsikkal és automata öntöző rendszerekkel is. A belvárosban körülbelül 1000 új fa csemetét ültettek el, főként tölgyet és díszcseresznyét. Ezeket speciális öntöző zsákokkal is védik, amelyekbe több 10 liter víz fér, és napok alatt lassan csepegtetik azt a fák tövéhez. Teljes útlezárásra kell számítani a Vértesi utcában az aszfaltozási munkálatok miatt. Az AKSD Kft. Tájékoztatása szerint a korlátozás május 27-től május 30-ig van érvényben. A lezárás ideje alatt a regionális hulladékkezelő telep nem közelíthető meg a megszokott útvonalon, ezért az arra közlekedőknek kerülniük kell. A telepet ebben az időszakban a 4-es főút és a sárga dűlő felől lehet elérni. A változás azokat érinti, akik a hulladékkezelő telepre tartanak, illetve a környéken közlekednek. Az autósoknak érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, mert a teljes lezárás miatt tolódás vagy hosszabb menetidő is előfordulhat az érintett szakasz közelében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
4: városunkban hőségmentes napra készülhetünk, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, a maximum a 23 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig. Itt a Sunshine.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: Öveket becsatolni, kannákat feltankolni, 8 óra 14 perc van, ismét üzemanyagár csökkenés. Tegnap is volt, ma is, és remélhetőleg holnap is lesz, sőt a hétből utána is lesz majd még egy szombat-vasárnap, úgyhogy azt gondolom, hogy lehetőség és nap az van arra, hogy csökkenhessen az üzemanyag. Ezúttal mindkettő fajta 11 forinttal csökken mától, mindez tehát a nagykereskedelmi árra vonatkozik, a piaci árra, így a 11 forintos csökkenéssel, na most úgy néz ki, hogy akkor a 95-ös benzin és a gázola is bekukkant a 700 forintos ár alá. A védett ár az marad 5,95 és 6,15, úgyhogy azt gondolom ezekkel már megbarátkozhatunk, viszont azért nagyon sokaknak nagy segítség lenne az, hogyha a piaci árak is lejjebb mozdulnának, mert nem mindenki teheti meg, hogy védett áron tankoljon. No, kedves Emilek, csanádok, ágostonok, ez a ti napotok, úgyhogy ne hagyjátok, hogy bárki elrontsa, vagy belepiszkítson ebbe a gyönyörű napba, hiszen névnapotok van, Isten éltessen benneteket nagyon sokáig. A hőmérsékletre panasz nem lehet, kivéve, hogyha kánikula és strandidőre vágysz, mert akkor viszont arra még egy picikét türelemmel kell lenned. 23-24 fok lesz ma, ott fázni nem fogunk, de mondjuk olyan borzasztóan nagy meleg sem lesz, ami akár elviselhetetlenné válik. Hát ami pedig az utakat illeti, van rengeteg útinformációnk, például mondjuk Virányos Tisza nagyfalu között aszfaltozás, rengeteg helyen útkarbantartás és útrekonstrukció, aztán ugye forgalomkorlátozás az M3-ason, és itt Vajamátiszak a csomópont lehajtó ágánál, aztán

0: Ez a Keltető Sport.
1: Sunshine FM.
2: Sportban gazdag, szép reggelt mindenkinek, megérkeztek a Sunshine FM friss sporthírei. Laci, mit kapunk?
3: A Crystal Palace nyerte a konferencia ligát, 1-0-ra győzött a Rayo Vallecano ellen, és ezzel így az angol csapat nyerte a sorozatot. Nem volt egy olyan nagyon izgalmas mérkőzés, legalábbis az első félidő az nem volt jó, a második az már inkább, ott a vezető találat után növelhette volna még előnyét az angol gárda, de végül is behúzta ezt a meccset. Inkább az érzelmekről szólt ez a találkozó, hiszen a spanyol klub is, és a Crystal Palace is gyakorlatilag az első ilyen kupa győzelmért harcolt és hajtott, és hát ha valaki azt mondja nekik előzetesen a sorozat előtt, hogy eljutnak idáig, azt hiszem talán 7.-8. helyen végzett talán a spanyol bajnokságban a Rayo, míg a Crystal Palace is valahol ott végzett az angol Premier League-ben, tehát simán kiegyeztek volna azzal, hogy ők eljutnak egyáltalán a nemzetközi porondon a döntőig. Nyilván, ha már ott van az ember, akkor szeretné megnyerni, de nagyon jó.
2: Igen, ilyen szempont,
3: kis csapatokat is látunk.
2: Amikor már felcsillan a remény, akkor minden kell, de ez így van, jó, mert ugye sportról van szó, itt küzdelemről van szó, tehát
3: pontosan. Ha már idáig eljutottál, akkor lehetőség szerint szeretnéd azt megnyerni. Kis Norbi szeretne nyerni, ugye 7-szeres Európa-bajnok a kamion versenyző, és most a 8. címért hajt. Hétvégén megkezdődik majd a kamion Európa-bajnoki sorozat, mégpedig Mizánóban, Olaszországban 35.000 szurkolót várnak majd ott a helyszínen, és nagyon készül a Révész Racing is. Egyébként volt tesztelés Csehországban, Mostban, és 1 másodperccel ment jobb köridőt Kis Norbi, mint tavaly. De hozzá kell tenni, hogy a többiek is javultak 1 másodpercet, ami azt feltételezi, az április végén volt még ez a teszt, hogy nagyon hideg volt, és azt mondta, hogy ez a hideg egyébként ez kedvez az autóknak, a kamionoknak, tehát az idő eredmény ennek is köszönhető.
2: Én is gyorsabban haza szoktam érni, mikor hűvösebb a levegő amúgy, és ez valóban igaz egyébként.
3: Igen, igen, hát a oxigén dúsabb, és akkor nyilván egy kicsit nagyobb a teljesítmény is. Minden esetre biztató volt a teljesítmény, hogy mérték a többiek idejét, és nyilván itt nincs azért olyan hivatalos időmérés, de hát a stopper mérheted a másiknak a köridejét is, és az alapján azt lehet feltételezni, hogy jó úton haladnak. Nem kellett idén új kamiont építeni, maradt a tavalyi, finom fejlesztések voltak rajta, apróságok, de ettől is úgy tűnik, hogy gyorsabb lesz a kamion, úgyhogy megkezdődik a sorozat. Nagyon szeretik egyébként a magyar szurkoló Kis Norbit, és a Szlovákia ringen is lesz majd verseny, ami nincs messze gyakorlatilag Magyarországtól, tehát meg lehet nézni majd élőben is. A Kisvárda foci csapata június 15-én kezdi a felkészülést Subka Attilával. Volt szerencsén tegnap váltani néhány szót egyébként vele, és majd egy hosszabb interjút is hallgathatnak a hallgatók a hétvégén Subka Attilával is, illetve Kis Norbival is, hiszen vele is beszélgettünk tegnap, és elmondta, hogy azért ő most az akadémia vezetője volt már Kisvárdán, és korábban NB1-es vezetőedző volt. Nem volt már benne a pakliban, hogy ő visszatér az NB1 kis padjára, viszont miután Révész Attilával elbeszélgettek, belátta, hogy nem rossz az a terv, amit kitaláltak, főleg a saját nevelésű fiatalokra szeretnének építeni, akik az NB3-as csapatban nagyszerűen szerepeltek, bajnokok lettek, úgyhogy ő meg jól ismeri őket, tehát kézenfekvő döntés született, hogy házon belül oldották meg az edző kérdést, és bízik abban, hogy majd sikeresek lesznek az élvonalban. És hát labdarúgó bajnokok ligája, mert hogy a hétvége abszolút erről szól, érkeznek Budapestre a francia és az angol szurkolók, költenek is, legalábbis az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy előszeretettel mennek kocsmázni és fogyasztanak. Picit azért a szálloda árakon nők is meglepődtek, pedig azért tegyük hozzá, hogy mondjuk London és Párizs sem az az olcsó helyszín. El vannak ájulva Budapesttől, nagyon tetszik nekik, hogy milyen szép és milyen jó, egészen addig, amíg szobát nem találnak, és nem kezdtek el keresgetni, 3-5 ezer eurónál tartanak most már az árak. Te vagy a fejszámoló bajnok, gyorsan kiszámolhatod, hogy az nagyjából mit jelent per fő, per éjszaka. Úgyhogy azért az úgy egy komoly összeg, mondjuk 5000 eurót kifizetni.
2: Kicsit most nehezett számolni, mert 360, mert most nem 400-zal számolunk.
3: Így van.
2: Tehát szóval az 5000-et számoljam ki neked?
3: Hát akkor legyen átlag 3-5, akkor legyen 4000 euró. Ha még van egyáltalán szállás, mert azért a többségét már, legalábbis az olcsóbbakat mindenképp lefoglalták.
2: Ez kb. Egy ilyen 1,5 millió, ennyi lehet megvenni?
3: Nem, ennyi lehet kibérelni egy éjszakára.
2: És ha csak
3: perfő, szállodai szobát.
2: Ilyenkor mondják azt, hogy értem, hogy de én nem megvenni szeretném, és hát csak egy éjszakát töltenék belőle, hogy mennyibe kerül.
3: Igen, igen.
2: 1,5 millió.
3: Hát körülbelül, de most már a hostelek is, tehát ha még maradt egyáltalán az is.
2: És akkor belépnek, és azt látják, hogy Úristen, mekkora belmagasság van.
3: Igen, azok a budapesti klasszikusok. Mondjuk gondolom, hogy most az is kiköltözik, aki egyébként életvitelszerűen Budapesten lakik, elmegy a rokonokhoz, a nagyszülőkhöz össze-vissza, és kiadja inkább a saját lakását.
2: És visszacsenget, hogy bocsi, csak a telekkulcsot itt hagytam.
3: Igen, kiköltözök sátorral a telekre.
2: Mert anyósomnak a húslevese még a hűtőben.
3: Igen, de hát az a másfél millió az nem rossz két nap alatt, úgyhogy persze. Biztos, hogy van ilyen is, aki kiadja. Azt javasolták egyébként a szurkolóknak, hogy mi is beszéltünk már korábban, hogy inkább távolabbi helyeken foglaljanak szállást, és utazzanak aztán be majd a meccs napján. György Ádám zongora művész lesz az egyébként, aki majd a BL himnuszát játsza, és erre vonulnak majd be a csapatok, illetve állnak majd fel. Nem ez lesz az első alkalom, volt már Európa Liga döntőn is, ahol zenélt, és Isztambulban is ott volt, úgyhogy minden esetre ez egy komoly megtiszteltetés egy lisztdíjas zongora művészről beszélünk.
2: Igen, olvastam róla, tehát most szombaton lesz majd így a van. BL döntő.
3: Mégpedig délután. Úgyhogy ez egy izgalmas lesz mindenképp. Mint ahogy izgalmas lesz olyan szempontból is, hogy az orosz kapus Szafonova a Paris Saint-Germain kapusa, és kapott egy visszautasíthatatlan ajánlatot, mert hogy van egy nagy rajongója a Paris Saint-Germainnek, Mary Rocknak hívják, kicsit olyan pornós a neve, nem? Hogy így hívják a hölgyet, mert hogy az egyébként egy felnőtt filmes sztárról van szó.
2: Mostanában minden sporthírbe keveredik egy kis felnőtt tartalom.
3: Hát úgy tűnik, hogy igen, és hát ő felajánlást tett a kapusnak, azt mondta, minden védése után egy szenvedélyes éjszakát ajándékozna neki, amikor az Arsenal lövéseit megfogja. Hát egyelőre nem reagált rá a kapus, hanem...
2: Azért, mert le van kötözve otthon a pincébe, és az asszonynál van a pince kulcs.
3: És nem tévedtél sokat, mert az asszony viszont reagált. Tehát Szavonov úgy gondolta, hogy nem olyan fontos erre reagálni, ha már őt megszólították. A felesége viszont igen, és ennyit írt, ami egyébként nekem nagyon tetszett, hogy szenvedélyes éjszaka, akkor Mary Rock nem tudja, hogy az én férjemnek mit jelent egy szenvedélyes éjszaka. Keresztrejtvényfejtést, kvíz műsornézést, és 11:30-kor alvást, mert másnap edzés van.
2: Annyira, de mondjuk ez jó fej.
3: Szerintem zseniális. Tehát ahogy fej. Helyre tette, és mondta, hogy csak hogy szólok, hogyha esetleg szenvedélyes éjszakát szeretne, akkor nagyjából erre számítson majd a férjétől. Úgyhogy szerintem ez így teli találat volt, és nem az volt, hogy most elküldte meg ebbe éghajlatra, vagy én azt vártam, tudod, hogy megkapja ő mindig a szenvedélyes éjszakát. És ugye beszélgettünk arról, hogy mi a helyzet Kisvárdán, eszembe jutott Révész Attila annak idején, aki élő műsorban mondta azt el, hogy el fog beszélgetni a feleségekkel, a játékosok feleségeivel, ugye? Tehát az egy ilyen legendás volt, hogy hát nem hagyják pihenni a játékosokat. Hát és nem tudnak teljesíteni, döntsék el, hát ebből él az egész család, már pedig a meccs után, meg az edzés után nekik pihenniük kell, és különös tekintettel azt mondta, hogy ahol kisgyerek van például, ott is hagyják pihenni a focistát, nem feltétlenül a szabadnapon az a legfontosabb, hogy elmenjenek együtt sétálni, mondjuk ez sem rossz azért egy családi programnak, hogy a gyereknevelésben azért legyen benne a férj is, de minden esetre volt benne igazság, hogy ők ebből élnek, a teste az, ami a munkaerő, meg az eszköze tulajdonképpen, és igenis szükség van arra, hogy pihenjen.
2: És nem csak fizikai pihenésről van itt szó, hanem a mentális így pihenés, van. Tehát az, hogy legyen egy kis énidő, egy kis visszahúzódás, alvás megfelelő módon. Tehát,
3: így van.
2: Igen,
3: így van.
2: Ez
3: hát most
2: van.
3: Már akkor tudjuk, hogy Szafonov ezek szerint nagyon szereti a keresztrejtvényeket. Van valami televíziós műsor, ez a ki, mit, mikor, vagy valami ilyesmi, ez valami francia sorozat állítólag azt nézi állandóan, tehát hogy nagyon szereti ezeket a
2: nálunk lehetne, hogy kikivel mennyiért.
3: Igen, az a másik. Úgyhogy hát úgy tűnik, hogy Mary Rock az nem lesz nyerő. Lehet, hogy azért Szafonovot valamilyen szinten ez motiválja, az biztos, hogy jól esik neki. Tehát, hogyha így külön figyelnek rá, de nagy feladat hárul majd elé, hiszen az angolok biztos, hogy rohamozni fogják a kapuját.
2: Még egy kérdés, mert tegnap egy kedves hallgatónk írta, hogy ki volt az a 4,5 milliárdos hölgy, aki a szüzességét ennyiért sem adta oda?
3: Fú, majd megkeresem a nevét pontosan, most hirtelen nem jut eszembe már, tegnap még tudtam, de majd a kis cetlimet előveszem, mert nem vagyok követője.
2: Mi viszont reméljük, hogy a sporthírek követői vagytok, és tegyetek így legközelebb is. Laci, neked köszönjük az összefoglalót.
0: Ez volt a Keltető Sport
1: a Sunshine FM-en.
4: Hi, what's up? This

Csak jó zene ez a Sunshine FM. Mester KG és a Jeruzsálema itt a Sunshine FM. 8 óra 54 perc van, és vészesen fogy az idő azok számára, akik szeretnék elvinni az MG Crossover-t, ugyanis a Sunshine Valent autó játéka a végéhez közelít, rákanyarodunk a célegyenese, és hát holnap reggel lesz majd a sorsolása. Kiderül az, hogy a rengeteg regisztrált közül ki lehet az az egy, aki viszont másodmagával ugye viheti az autót egy hosszú hétvégére a hajdúszoboszlói wellness pihenésre a Hotel Aurumban. Szóval még mindig van időtök arra, bár már nem túl sok, hogy lefotózzátok és a QR kóddal regisztráljatok, és hát elvigyétek ezt az autót. No, hát sok sikert ehhez, és sok kitartást, bármerre is közlekedtek, rengeteg helyen van út rekonstrukció, forgalomkorlátozás, aszfaltozás, és hát remélhetőleg baleset egyáltalán nem lesz a mai napon. A csütörtök az sajnos mindig mumus, tehát ilyenkor megnövekedett baleset számokról kell beszámolni. Sajnos ma reggel már Nyíregyházán a Kálói úton volt is egy rolleres gázolás, de remélhetőleg ezzel így véget is ért a mai napra. Na, viszont nem ért véget még Virányos és Tisza-Nagyfalu között az aszfaltozás. Jövő hét elejére úgy néz ki, hogy befejeződik az a 3,5 kilométeres szakasz, amin jelenleg jelzőrök jelzőtárcsával irányítanak. Legyetek türelmesek és közlekedjetek biztonsággal. Kylie Minogue érkezik már is a Padam Padammal.

0: folytatódik itt a Sunshine FM-en. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM hétvégén is veled van. A tökéletes kikapcsolódáshoz hétvégén is a Sunshine FM biztosítja a térség legfrissebb híreit, kulturális eseményeit, valamint a legjobb hétvégi programokat. Szombat délután vár a Sunshine Top 40-es lágerlista. Érdekes zenei infókkal fűszerezzük meg a hétvége hangulatát Magyarország és Európa legtöbbet játszott rádiós kedvenceivel. Az estében pedig a hallgatóké a fűszerep. Indul a Halló kívánság műsor. A szombat éjszaka fúziója a Sunshine FM-en valósul meg, mert a parti hangulathoz jön a Sound of Sunshine, a térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM, megszakítás nélkül.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene megszakítás nélkül. Ez a Sunshine FM. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Emlék érmén szerepel majd Debrecen neve. 3 hónapos vágányzár borítja a menetrendet Nyíregyháza felé. Jótékonysági egészségnapot tartanak a súlyosan beteg Emilyért. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debrecen neve is megjelenik azon az emlékérmén, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank rendszeresen ad ki ilyen emlékérmeket, ezek célja elsősorban nem a mindennapi fizetés, hanem történelmi és kulturális értékek bemutatása. Az új Réz ötvözetű emlékérme hátlapján a Kárpát-medence stilizált domborzati térképe lesz látható, rajta Magyarország határvonalaival. A térképen 11 kamarai alapítóváros jelölnek pont. Ezek közül 3 város neve olvasható is lesz. Sopron, Pest, Buda és Debrecen. Az emlék érmét Bitó Balázs tervezte, és összesen 6000 darab készülhet belőle. 3 hónapos vágányzár kezdődött a Szerencsés Nyíregyháza közötti vasútvonalon, ami a debreceni közlekedést is érinti. A karbantartási munkák augusztus végéig tartanak, ez alatt több vonatmenetrendje módosul, Szerencsés Nyíregyháza között pedig MÁV buszok járnak a személyvonatok helyett. A Tokaj Intercity nem közlekedik, helyette rövidebb útvonalon Nyíregyháza és Budapest nyugati között nyírség Intercity-k járnak. Miskolc és Debrecen között 2 óránként pótlóbuszokat indítanak, amelyek csak kijelölt megállóhelyeken állnak meg. A munkák során több 10 kilométeren javítják a vasúti pályát, síneket cserélnek, váltókat tartanak karban és útátjárókat építenek át. A cél, hogy több szakaszon megszűnjenek a sebességkorlátozások, így később pontosabb és kiszámíthatóbb lehet a vonat közlekedés. Jótékonysági egészségnapot rendeznek Debrecenben a súlyosan beteg Tőkés Emily támogatására. A 2 éves kislány még az anyamében kapott sztrókot, emiatt súlyos idegrendszeri sérülésekkel, epilepsziával és 25-kori agyi bénulással él. Állapota folyamatosan fejlesztést, speciális terápiákat és külföldi rehabilitációs lehetőségeket is igényel, ezek költsége több 10 millió forint. A június 6-ai rendezvényen előadások, állapotfelmérések, mozgásszervi és életmód tanácsadások, terápia bemutatók és közérzetjavító programok várják az érdeklődőket. A családokra is gondoltak, a gyerekeknek arcfestés, hajfonás, játszósarok, manójóga és babamasszázs is lesz. A belépés ingyenes, de a helyszínen adománydobozokkal és tombola sorsolással is lehet támogatni Emily kezeléseit. A programot a debreceni Forest étteremben tartják délelőtt 10-től délután 4-ig. Több mint 100 debreceni 8-os tanuló kiemelkedő munkáját ismerték el a Városi Tehetséggondozó Program záró ünnepségén. A diákok az elmúlt 4 évben több területen, a komoly zenétől a robotikáig kaptak támogatást a fejlődéshez, az ismeretszerzéshez és a tanulás technikához. A program a középiskolába készülő fiatalok felvételi felkészítését is segítette. A rendezvényen elhangzott, hogy a tehetség kibontakozásában fontos szerepe van a kíváncsiság megőrzésének, valamint annak, hogy az iskola, a pedagógusok és a szülők segítsenek megtalálni az utat a válaszokhoz. Az ünnepségen együttműködési megállapodást is kötött a debreceni tankerületi központ és az Atommag Kutató Intézet, hogy bővítsék a diákok természettudományos ismereteit. Gyereknapi hétvégével is látványos tudományos programokkal készül a következő hetekre a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont. Május 30-án és 31-én interaktív játékok, kísérletek, robotikai bemutatók és planetáriumi vetítések várják a családokat.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Folytatásban városunkban a következő napunkban is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű. A maximumok 23-28 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Keltető minden hét.

0: most! Hölgyeim és uraim, öveket becsatolni! Folytatódik a térség első számú reggeli műsora, a Keltető, itt a Sunshine FM-en.
1: 9 óra 16 perc van, szép délelőtöt kívánok mindenkinek, lassacskán eldőlnek majd azok a tollak és ceruzák, ugyanis kispéntek van, azért a mai napot még jócskán meg kell tolni, holnap viszont általában azért egy ilyen rövidebb munkanappal szoktak nagyon sok helyen készülni. Na, a mai és holnapi napot

üzemanyag csökkenést is. A bruttó 11 forint az azért már azt mondom nem rossz, főleg, hogyha ez minden napra kitartana, benzin és gázolaj tekintetében is, úgyhogy ezekkel kell számolni. Na meg rengeteg út felújítással, rekonstrukcióval, pályakarbantartási munkálattal például, ami viszont ugye a vasúti közlekedést érinti, Szerencsés Nyíregyháza között a tegnapi nappal indult el a vonat pótló autóbuszok közlekedése, ami augusztus 29-éig tart, éppen ezért érdemes lehet átnézni a vonat menetrendeket és a közlekedés rendjét, ugyanis Nyíregyháza és Szerencs között azért egy elég hosszú nyomvonalon most egy felújítás zajlik és pályakarbantartás. Sok türelmet kívánunk mindenkinek, bármerre is jártok és utaztok, közben hallgassatok Sunshine-t és jó zenét, jön Billy.

Walking on a Dream, Empire of the Sun-dal szólt itt a Sunshine FM-en, 9 óra 32 perc van, a rendőrség pedig a segítségünket és a segítségeteket kéri, és hát egy jó cserkész ott segít, ahol tud. Nagykálló és Biri között ma reggel 6 óra 50 perckor történt egy baleset, és hát ez ezzel kapcsolatos eseményekre szeretne fényderíteni a rendőrség, éppen ezért szemtanúkat keres. Volt ott egy teherautóvezető is, aki megállt, és később tovább ment, főleg az ő jelentkezését várják, nem azért, mert bajban van, hanem azért, mert információval tudna szolgálni. Szóval szemtanúkat keres a rendőrség. Nagykálló és Bidi között történt ma reggel 6 óra 50 perckor egy baleset. Ezzel kapcsolatban várják a szemtanúk jelentkezését. Köszi előre, és hogyha tudtok segíteni, közben pedig hallgassatok jó zenéket a Sunshine-nal. Mojo Lady, az ezredforduló hajnalán járunk, de itt lesz majd még a Halott Pénz és Calvin Harris is. SMS és Viber számunkon pedig bármiféle információt elfogadunk. Köszönjük előre is. Egy jól megjegyezhető, könnyen elmenthető telefonszám 0623 16 3000. A zenei folytatásunkat pedig ez adja már is. Ez a Lady.

0: nagyon kellemes felvétel. 2013-ból szólt a Milky Chance Stolen Dance itt a Sunshine FM-en. 9:48 van. Továbbra is felhívnánk minden kedves közlekedő figyelmét, hogy sok türelemmel legyetek az utakon, főleg egyébként Nyíregyházán az épülő körforgalom miatt a hímesnél. Hol elbontják, vagy letakarják a jelzőlámpát, hol előkerül azért napközben általában ott a jelzőlámpa irányítása az, ami mérvadó. A kora reggel, illetve késő délután és esti órákban általában azokat kikapcsolják, de amikor lámpa van, akkor viszont rendesen megfogja a forgalmat, de ne csak ott legyetek türelmesek, hanem bárhol, amerre jártok. Na és hogy ma mi reggel merre jártunk? Tekerjük vissza az időkerekét.
1: Ez történt ma reggel a keltetőben, a Sunshine FM-en.
2: Picit azért a szálloda árakon nők is meglepődtek, pedig azért tegyük hozzá, hogy mondjuk London és Párizs sem az az olcsó helyszín. El vannak ájulva Budapesttől, nagyon tetszik nekik, hogy milyen szép és milyen jó, egészen addig, amíg szobát nem találnak, és nem kezdtek el keresgetni, 3-5 ezer eurónál tartanak most már az árak. Te vagy a fejszámoló bajnok, gyorsan kiszámolhatod, hogy az nagyjából mit jelent per fő, per éjszaka. Úgyhogy azért az úgy egy komoly összeg, mondjuk 5000 eurót kifizetni.
0: Kicsit most nehezett számolni, 360, már most nem 400-zal számolunk.
2: Így van.
0: Tehát szóval az 5000-et számoljam ki neked?
2: Hát akkor legyen átlag 3-5, akkor legyen 4000 euró. Ha még van egyáltalán szállás, mert azért a többségét már, legalábbis az olcsóbbakat mindenképp lefoglalták.
0: Ez kb. Egy ilyen 1,5 millió, ennyi lehet megvenni?
2: Nem, ennyi lehet kibérelni egy éjszakára. És ha csak per fő. Szállodai szobát.
0: Ilyenkor mondják azt, hogy értem, hogy de én nem megvenni szeretném, és hát csak egy éjszakát töltenék belőle, hogy mennyibe kerül.
2: Igen, igen.
0: 1,5 millió.
2: Hát körülbelül, de most már a hostelek is, tehát ha még maradt egyáltalán az is.
0: És akkor belépnek és azt látják, hogy Úristen, mekkora belmagasság van.
2: Igen, azok a budapesti klasszikusok. Mondjuk gondolom, hogy most az is kiköltözik, aki egyébként életvitelszerűen Budapesten lakik, elmegy a rokonokhoz, a nagyszülőkhöz össze-vissza, és kiadja inkább a saját lakását.
0: És visszacsenget, hogy bocsi, csak a telekkulcsot itt hagytam.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu.
0: 10 perc múlva 10 óra, ennyi volt már a keltető. 23-24 fokos csúcsértékek mára, és holnapra, aztán hétvégén jön majd a felmelegedés, de talán annyira erős nem lesz, mint az elmúlt napokban. Úgyhogy kitartás mindenkinek, és majd jó hétvégét. Egyelőre a kispéntek is már ugye a hétvége része, úgyhogy szerintem már most elkezdhetjük élvezni. Ne vigyétek túlzásba a munkát, kezdjetek el ráhangolódni a nyárra, és a jó zenékre és a folytatásban Váci Zoli gondoskodik erről. Ma itt volt veletek Dankó Laci, és búcsúzik Olasz Gabi. Szép napot, ciao.
1: A fiúk most gyors töltőre pattannak, hogy holnap reggel ismét együtt ébredjünk a térség első számú reggeli műsorával, a Keltetővel. A Keltető és a reggeli ébresztő alakulat támogatója a Nyíregyházi Korzó Bevásárlóközpont. Korzó.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Körzetük a vadkelet. Tempójuk komótos. Hallgatók százezreit érik el nap mint nap. A keltető emberei éjjel-nappal bevetésre készek. Mondjuk éjjel inkább alszanak.
1: De amint megcsörren a vekker, ők is felpörögnek.
0: Olasz Gabi, Lőrinc Evelin, Dankó Laci és péntekenként Balog Béla alkotják azt a csapatot, amely mindig hozza az energiát és soha nem fogy ki a jó kedvből. Tudtad, hogy a zenehallgatás jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgass megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
2: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemel csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

változatos kedvencek. És igazi újdonságok.

0: Forma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben a fizetés majdnem fele albérletre mehet. Már most beteltek a debreceni nyári táborok. Folytatódik a nyári és meleg. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Debrecenben továbbra is nagyon komoly terhet jelent az albérlet a fizetésekhez képest. Egy friss ingatlanpiaci elemzés szerint a városban a kiadó társasházi lakások medián bérleti díja 200 ezer forint, miközben a becsült nettó átlagbér nagyjából 450 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy az átlagos fizetésnek csak nem a fele lakbérre mehet el. A vármegyes székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki, mindkét városban 40% feletti ez az arány. Budapesten ugyan magasabb, 260 ezer forint a közepes méretű lakások medián bérleti díja, de a fővárosi nettó bérekhez mérve kisebb terhet jelent. A legalacsonyabb arányt Békéscsabán mérték, ahol az átlagkereset kevesebb, mint harmada megy el lakbérre. 30 nyári tábor szervez idén a Demki Debrecenben, és több programra már most beteltek a helyek. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekeknek szóló foglalkozások iránt. A Demki 13 intézményében kézműves, mozgásos, táncos, idegennyelvi és városfelfedező táborok is lesznek, sőt, gerincjavító programokra is lehet jelentkezni. A fiatalokat közben a Gambrinus közben működő Beugrom közösségi tér is várja, ahol podcast stúdió is működik. A helyszínen anonim mentálhigiénés és tanácsadás, pályaorientáció segítség és prevenciós szolgáltatás is elérhető, akár a nyári szünet alatt is. A szabad helyekről és a jelentkezésekről a Demki honlapján lehet tájékozódni. Ideiglenesen áthelyeztek egy busz megállót Debrecenben a Harsona utcán. A DKV tájékoztatása szerint útburkolat javítási munkák miatt május 26-án délelőtt lezárták a Nyugati Ipari Park Szervizút 1-es nevű megállóhelyét. A változás a nagyállomás felé közlekedő 21-es és 42-es autóbuszokat érinti. A munkák ideje alatt ezek a járatok nem az eredeti megállóban állnak meg, hanem körülbelül 100 méterrel előrébb a Házgyár utca irányában kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni. Rájuk. A forgalmi rend előre láthatólag július végéig marad érvényben, vagyis az utasoknak több mint egy hónapon át kell számolniuk a változással. Június 1-jéig kell benyújtaniuk a debreceni vállalkozásoknak a helyi iparűzési adó bevallását, és eddig kell rendezniük a kapcsolódó fizetéseket. A Városháza arra figyelmeztet, már csak néhány nap maradt a határidőig, eddig lehet késedelmi póték nélkül befizetni a 2025-ös évre vonatkozó bevallásban szereplő tényadó és a már befizetett adóelőleg különbözetet, valamint a tételes adózást választó kis vállalkozók idei adóelőlegét. A bevallást elektronikusan a NAV nyomtatványán lehet benyújtani, de az ONYA felülete is használható. Kivételt az egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató és termelők jelentenek, ők papíron is intézhetik az ügyet. Munkaerőhiányt és versenyképességi problémákat okozhat a tervezett vendégmunkástopp több Debrecen és Hajdú-Bihari cég szerint. A megszólaló vállalatok és gazdasági szervezetek hangsúlyozták, a magyar munkavállalók elsőbsége nem kérdés. Ugyanakkor több ágazatban jelenleg nem tudják kizárólag hazai dolgozókkal fenntartani a működést. A Kötő szerint a debreceni gyárban most mintegy 1200-an dolgoznak, évvégére pedig több mint 2000 alkalmazottal számolnak. A Hajdú-Bihar vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke arról beszélt, hogy az élelmiszeriparban, a szolgáltatásokban és a turizmusban is komoly munkaerőhiány van. A Volsz vármegyei elnöke szerint egy hirtelen korlátozás visszavetné a termelést és rontaná a versenyképességet.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban a folytatásban is a napsütésé lesz a főszerep, 22-27 fokos maximumokra számíthatunk. Mindemellett rossz ír az allergiásoknak, hogy növekszik a pollen terhelés.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Hello mindenkinek, indul már is a Juice, 4:10. Ígérem, hogy ma is egy nagyon színes zenei felhozottallal kedveskedünk nektek, mert hogyha új zene, ha régi klasszikus, akkor is Sunshine FM. Nálunk mindent megtalálsz. Szép napot mindenkinek!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en. Váci Zoltánnal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Hello Sunshine Show, kellemes csütörtök délelőttet mindenkinek, menetrendszerűen ráfordulunk már is, és ránézünk a mai orvos meteorológiára, mert hát ugye itt volt tegnap ez a nagynak beharangozott hidegfront, de nem volt ez olyan nagy, meg olyan hideg se, viszont a hatásai annál veszélyesebbek, a frontérzékenyek ennek a posztfrontális hatásával kell, hogy szembenézzenek. A hűvösebb levegő beáramlása igazából csak a magasban érezteti hatását, a hidegfront átvonulása után talajszinten érvényesül majd ennek az a hatás, amit viszont a szervezet fog majd negatívan érzékelni az elmúlt napok erős hőterhelése után. Viszont ez ugye lehetőséget ad a szervezet állapotának javulására, és van még egy előnye, rendkívül tiszta lett a levegő, úgyhogy a légszennyezettség most egy igen pozitív értékben van. Na de nálunk itt van Flóris Diaz, legelső sikerdaluk a Rakpartszól.

0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
1: Ma azt fogjuk megbeszélni, hogy hogy kéne indulnia egy reggelnek. Sokaknak ugye a napindítás ugyanazzal a forgatókönyvvel kezdődik, megszólal az ébresztő, félkómásan felkelünk, kimászunk az ágyból, gyorsan megiszunk egy kávét, és már indulunk is. Közben pedig észre sem vesszük, hogy már a nap első perceiben elkövetjük az egyik legnagyobb hibát, ami rányomhatja a bélyegét az egész napunkra. A legnagyobb reggeli baki ugyanis az, hogy folyadékpótlás és normális reggeli nélküli gyomorra kávéval indítunk, ez pedig sokkal nagyobb hatással van a napi energiaszintünkre, mint gondolnánk. Az éjszaka során a szervezetünk órákon át nem jut folyadékhoz, miközben folyamatosan veszít is belőle, légzéssel, izzadással, emiatt reggelre már enyhén dehidratált állapotba kerülünk, ami már önmagában is okozhat fáradtságot, tompasságot és csökkent koncentrációt, és már az enyhe folyadékhiány is hatással lehet a hangulatunkra és mentális teljesítményünkre, na meg az energiaszintünkre is. Ha ilyenkor nem vízzel kezdjük a napot, hanem rögtön kávéval, akkor szervezetünk alapvető igényét hagyjuk figyelmen kívül. És arról már nem is beszélve, hogy a kávé nem hidratál. Így gyomorra fogyasztva pedig még megemeli a kortizol szintet is, ami ugyan rövid távon energikusabbá tehet, de később hirtelen visszaesést okozhat. És ilyenkor jön ugye az a bizonyos délelőtti zuhanás. Elfogy az energia, és már megint pislogunk, meg ásítozunk. Szóval szuma szumárum, ha egy pohár víz és egy könnyű reggeli után nyúlunk csak a kávéhoz, teljesen más hatást tapasztalunk, egyenletesebb energiát egész nap folyamán, kevesebb ingadozást és jobb közérzetet.
0: Egészségpercek a Sunshine FM-en.
2: Let's get it started in here.

Hello Sunshine Shock! Ez itt a csütörtök délelőtt, és Miley Cyrus énekelt nálunk, aki most már tényleg véglegesen beírta magát Hollywood történetébe, ugyanis ő is saját csillagot kapott a Hírességek sétányán. Az egykori Disney sztár rajongók tömegének ovációja közepette avatta fel a saját csillagát, ahol egyébként még a bugyiját is megrillantotta, de hát Miley Cyrusról beszélünk, gyerekek. Ez olyan, mint hogy valaki felveszi az óráját. Nála egy villantás olyan természetességgel bír, mondhatni ez az ő védjegye már. Legújabb dalát hallottad itt nálunk, ami már az órát is lezárja majd hamarosan, viszont a hírekig még itt a Compact Disco, és a Minden rendben jön a Hősökkel közösen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Születésnap, névnap, házassági évforduló.
1: Bármilyen ünnep is legyen, köszöntsd szeretted a Sunshine FM-mel. Mi meglepjük, a Stümer márkabolt és cukrászda pedig megajándékozza finomságaival.
0: Írd nekünk Facebookon privát üzenetet, és hallgasd minden reggel a keltetőt.
1: Sunshine FM.
0: Csak jó zene. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen évekre börtönbe kerülnek a debreceni kiselés vádlottjai. Klebersberg előtt is tele az új debreceni kiállítás. Lopott fotókkal éltek vissza a debreceni rákbeteg kislány nevében. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Jogerősen is súlyos büntetést kaptak annak a debreceni késelésnek az elkövetői, amely még 2022 nyarán történt a belváros közelében. A három férfi egy utcai italozás után keveredett verekedésbe a sértettel, akit végül késsel mellkason szúrtak, majd tovább bántalmaztak. A férfi életveszélyes állapotba került, az életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A debreceni ítélő tábla helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, az elsőrendű vádlott 10, a másodrendű 11, a harmadrendű 6 év börtönt kapott. Feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható. A bíróság szerint különösen durva és elhúzódó támadás történt, ezért nem láttak lehetőséget az enyhítésre. Az első rendű vádlott büntetését egészségi állapota miatt végül nem fegyházban, hanem börtönben kell végrehajtani. Klebersberg és a művészetek címmel nyílt táblakiállítás Debrecenben, a nagy templom emlékkertjében. A tálalt Klebersberg Kunó születésének 150. évfordulójához kapcsolódik, és a tavaly indult emlékév záró eseménye. A megnyitóhoz pódiumbeszélgetés is kapcsolódott, amelyen arról emlékeztek meg, hogy Klebersberg meghatározó szerepet játszott a modern magyar oktatás, tudomány, kultúra és egészségügy alakításában. A politikus a debreceni felső oktatás létrejöttében is fontos szerepet vállalt, és a Cívisváros több fejlesztését és nekik köszönheti. Küldetésének tartotta, hogy megerősödjenek a vidéki városok és elinduljon a polgárosodás. A tálat megnyitóján Puskás István alpolgármester azt mondta, Klebersberg Kunó ma is hivatkozási pont és követendő példa. Lopott fotókkal éltek vissza a debreceni Bodnár Eliza történetében. A 14 éves lány leukémiája évekkel a diagnózis után visszatért, ezért februárban idegen donoros csontvelő átültetésen esett át Budapesten. Édesanyját a családot támogató Kosztyú Ádám alapítvány értesítette arról, hogy Eliza képeit egy kitalált történethez használták fel az interneten. A fotókat a család közösségi oldaláról szerezték meg, majd a lányt más néven más betegséggel mutatták be. A hamis cikk szerint egy 28 éves amerikai nőről van szó, aki egyszerre több szerv átültetésen esett át. Az édesanyja azt mondta, teljesen sokkolták a történtek. Az alapítvány arra kéri az embereket, hogy jelentsék az oldalt és ne segítsék reakciókkal a megtévesztő tartalom terjedését. Hetente mintegy 6000 fa csemetét öntöznek Debrecenben, mert a hőség és a csapadék hiány a városi növényzetet is komolyan megviseli. A szakemberek április vége óta folyamatosan locsolják a közterületi növényeket tartálykocsikkal és automata öntöző rendszerekkel is. A belvárosban körülbelül 1000 új fa csemetét ültettek el, főként tölgyet és díszcseresznyét. Ezeket speciális öntöző zsákokkal is védik, amelyekbe több 10 liter víz fér, és napok alatt lassan csepegtetik azt a fák tövéhez. Teljes útlezárásra kell számítani a Vértesi utcában az aszfaltozási munkálatok miatt. Az AKSZD Kft. Tájékoztatása szerint a korlátozás május 27-től május 30-ig van érvényben. A lezárás ideje alatt a regionális hulladékkezelő telep nem közelíthető meg a megszokott útvonalon, ezért az arra közlekedőknek kerülniük kell. A telepet ebben az időszakban a 4-es főút és a sárga dűlő felől lehet elérni. A változás azokat érinti, akik a hulladékkezelő telepre tartanak, illetve a környéken közlekednek. Az autósoknak érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, mert a teljes lezárás miatt tolódás vagy hosszabb menetidő is előfordulhat az érintett szakasz közelében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Városunkban hőségmentes napra készülhetünk, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, a maximum a 23 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: 3, 2, 1, go! Köszönjük szépen a friss híreket, mi pedig már is a tettek mezejére lépünk ismét, mert a Sunshine FM soha nem foly ki a jó zenéből. De ebben az órában elmondjuk majd a horoszkópokat, napi érdekességeket, sztárcsüli laposokat, úgyhogy tarts velünk!
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene!

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Nagyon jó zenéket játszottok, és rengeteg visszélménnyel gazdagodik az ember.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: Tiesto és Rita Ora, egykori sikerdala, a Ritual szólt 2019-ből. Hoztuk ezt vissza, hogy nehogy elfelejtsük ezt a remek művet, és mindjárt jönnek majd a horoszkópok is. Előtte viszont ránéztem, hogy mi a helyzet az üzemanyagárakkal. Ugye mióta árstopp van, azóta kevesebbet foglalkozunk vele, mert hát annyira nem fontos, de csak érdekességképpen mondom, hogy ma jelentősen csökken az üzemanyagok ára, két számjegyű árcsökken is a benzinkutakon, a benzin és a gázolaj esetében is. Mindkét üzemanyag típus 11 forinttal mérséklődik, így az átlagára a 95-ösnek 6,94, a gázolajnak pedig 704 forint lesz. Mármint azoknak ugye, akik nem tudnak védett áron tankolni. Most pedig jönnek a horoszkópok!
1: Sunshine FM asztrológia.
2: A kosnak saját magán kell dolgoznia, és nem a külvilágot okolni, hogyha nem úgy mennek a dolgai, ahogy szeretné. A szeretet, odafigyelés különösen fontos most önnek. A bika legyen diszkrét a kényes helyzetekben, mert meggondolatlan kijelentésekkel erős indulatokat korbácsolhat fel. Az ikrek ma egy kicsit fáradtnak, levertnek érzi magát, mivel az aktuális lelki állapota befolyásolja a fizikai erőllétét. Az önbizalma erősítésre szorulna. A rák karriere felemelkedő szakaszba kerül, miután a közvetlen kollégái ön mellett állnak egy régóta húzódó problémás helyzetben. A jól megérdemelt sikerek, az elismerés nem várat már sokat magára. Az oroszlán talán csalódik ma valakiben, vagy méltatlan helyzetbe kerül a munkahelyén, és ezek a negatív események megkérdőjelezik az önmagába vetett hitet, de ennek ellenére próbáljon higgadtan döntést hozni, és alaposan átgondolni a történteket. A szűznek most sokkal több erőre és energiára lenne szüksége, hogy kibontakoztathassa és megmutathassa az önben rejlő tehetséget. Tegye nyilvánvalóvá mindenki számára, hogy mire képes. Ha a mérlegnek rossz a hangulata, az ne vetítse ki másokra, főleg ne a kedvesét okolja. Inkább azon gondolkodjon el, min kellene változtatnia ahhoz, hogy kevesebb legyen önkörül a stressz. A Skorpió ma kötekedő kedvében van, így pedig szükségtelenül összevezhet egy barátjával vagy valakivel, aki kedves az ön számára. Próbálja őt valahogy kiengesztelni. A nyilasnak érdemes nagyobb kockázatot vállalnia, ha ezzel növekedhetnek a lehetőségei. A változás már ott van ön körül, de nem kap meg mindent azonnal. A bak ma az egyik pillanatban magabiztosan hisz abban, amit csinál, a másik pillanatban pedig kétségei támadnak. Ez az a pillanat, amikor érdemes hátrébb lépni egy kicsit, és elkezdeni valami egészen mással foglalkozni. A vízöntő tanulja meg elfogadni és szeretni önmagát akkor is, amikor nem tökéletes, és ugyanígy tegyen a többiekkel is, hiszen mindannyian esendők vagyunk. A halak kezelje nagyobb körültekintéssel és óvatossággal az anyagi ügyeit, mert ebben a kérdésben nem áll a valóság talaján. Mielőtt felel

Folytatódik a csütörtök délelőtt a Sunshine FM-el. Köszi, ha itt vagytok nálunk, pacsi ölelés mindenkinek. Most pedig nézzük, hogy például melyik világsztár fújhatja ma a gyertyát. Kinek kell boldog névnapot üzenetet küldened? Hát az Emileknek mindenki. Boldog névnapot kívánunk nekik ma, május 28-án. Kylie Minogue, az ausztrál világhírű énekesnő, 58 éves lett ezen a napon. Fehér Anna, ugye ő a Szomszédok almáját alakította, és nem mellesleg az egyik legnépszerűbb szinkron hang, 68 éves lett ma. A sztárfodrász Zsidró Tamás, 63, Fodor Zsóka, avagy a Barátok közt Magdi Anyusa pedig 84 éve született ezen a napon. Gratulál minden mai ünneplőnek, a nyarat most pedig Calvin Harris régi örök slágerével, a Summer-rel csalogatjuk hozzánk. When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown.

0: az egyik legnagyobb Michael Jackson legendás sikerei közül, hát volt jó néhány. Sokat hiányoltak is egyébként azok, akik megnézték már a moziban a Michael filmet, ami jelenleg is ugye fut, de hogyha hallgatod majd vasárnap este a mozis műsoromat, akkor nagyon sok érdekességet tudhatsz meg a második részről. Többet nem árulok el, ha Jacko rajongó vagy, vasárnap 6 és 8 között szerintem mindenképp maradj velünk. Na meg a folytatásban is, hiszen a következő órákban is hozom a jó zenét, délután 2-ig zsúszolj velem, most pedig jön a Swedish House Mafia.
1: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
3: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék grandsors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
2: Közel 5 millió forint összdíjazás.
3: Grand Casino 024.
2: A Debrecen Pláza földszintjén.
3: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
2: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas függőséget okozhat.
3: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz! Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
0: Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes?

0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
1: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
2: Debrecen legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 93.5 93.5 Sunshine FM Debrecen.
3: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
4: Sajnos semmi.
3: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
2: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kérd kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Több rendőrt kérnek a debreceni buli negyedekbe. Tovább pörög a debreceni BMW gyár, javult a városban ápolt égésű sérültek állapota. Köszöntöm Önöket, ez itt már a Civis Krónika, Sunshine FM helyi hírösszefoglalója. 2026. május 28-a csütörtök van, a pontos időt 12 óra, én Földi Betti vagyok.
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
3: Teljes útlezárásra kell számítani a Vértesi utcában az aszfaltozási munkálatok miatt. A lezárás ideje alatt a regionális hulladékkezelő telep nem közelíthető meg a megszokott útvonalon, ezért az arra közlekedőknek kerülniük kell. Jó utat, balesetmentes közlekedést!
2: Közlekedési információk a Sunshine FM-en. Ez a Civis Krónika.
3: Kiemelt rendőri figyelmet kért Papp László a debreceni szórakozóhelyek környékére, miután a hétvégén utcai verekedés történt a Péterfia utcában. A polgármester azt mondta, a városban a szórakozás nem szólhat balhékról, az ilyen cselekmények elkövetőinek pedig rendőrségi eljárással kell számolniuk. Az ügyben a nyomozás elindult, mégpedig a közösségi médiában megjelent felvételek alapján, mert a szórakozóhely üzemeltetője nem tett bejelentést. Papp László egyeztetett a rendőrfőkapitánnyal, és azt kérte, hogy a következő hónapokban erősítsék a területi jelenlétet, főleg a Péterfia utca, a Piac utca és a Petőfi tér szórakozó helyeinek környékén. Tovább nőtt a debreceni BMW gyár dolgozói létszáma. A legfrissebb jelentés alapján a BMW Manufacturing Hungary Kft-nél februárról márciusra közel 200 fővel emelkedett az alkalmazottak száma, így már több mint 4600-an dolgoznak a cégnél. A toborzás Debrecenben tovább folytatódik, jelenleg 40 pozícióra várják a jelentkezőket. Keresnek többek között csoportvezetőket, specialistákat, karbantartókat, termelési munkatársokat, autószerelőket és megyés technikusokat is. A BMW egyik vezetője korábban azt mondta, mintegy 50 ezer megrendelés érkezett a Debrecenben készülő X3 modellre, és a kereslet várhatóan erős marad. Emiatt a gyárban a tervezetnél korábban indították el a második műszakot. Stabil az állapota annak a 4 sérültnek, akiket a Tiszaújvárosi MOL üzemben történt robbanás után Debrecenben kezelnek. A baleset május 22-én történt, egy ember meghalt, többen pedig megsérültek. 4 súlyos sérült a Debreceni Egyetem Klinikai Központ égési centrumába került, mindannyian kiterjedt másodfokú égési sérüléseket szenvedtek. Közülük korábban 2 is lélegeztetőgépre szorultak, majd már csak egy beteg volt gépen. A Debreceni Egyetem friss tájékoztatása szerint az ő állapota is javult, és már nincs szüksége lélegeztetésre. A MOL vizsgáló bizottságot állított fel, az ügyben halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt nyomoznak. Sánta Kálmán emlékéremmel ismerték el Csépány Tündét, a Debreceni Egyetem egyetemi docensét, a Neurológiai Klinika Szklerózis Multiplex Centrumának vezetőjét. A Magyar Neurológiai Társaság rangos díját a debreceni szakember iskola teremtő munkásságáért és a szklerózis multiplex kezelésében elért kiemelkedő eredményeiért kapta. Csépány Tünde a neuroimmunológiai gondozás megalapítója Debrecenben, az általa elindított szakrendelés pedig már az ország egyik meghatározó centrumává vált. A docens szerint az elmúlt évtizedekben óriásit fejlődtek az SM betegek terápiás lehetőségei, és a személyre szabott kezeléseknek köszönhetően sok beteg teljes aktív életet élhet. A díjat a társaság pécsi kongresszusán vehette át. Netflix, mémek, videójátékok és mesterséges intelligencia is visszaköszön az idei debreceni érettségi tablókon. A belvárosi kirakatokban idén is különleges és látványos megoldásokkal készültek a végzős osztályok. Több tabló épült például Stranger Things, Disney vagy gamer témákra, de megjelentek Lego figurák és internetes mémek is. A szervezők szerint a Z-generáció digitális világa erősen meghatározza az idei trendeket. A mesterséges intelligencia használata ugyanakkor vitát is kiváltott, vannak diákok, akik szerint az igazán maradandó tablók mögött emberi kreativitás és saját munka áll. A hagyományos debreceni tablóverseny idén is folytatódik, a közönség május végéig szavazhat a kedvencekre. Debrecenben továbbra is nagyon komoly terhet jelent az albérlet a fizetésekhez képest. Egy friss ingatlanpiaci elemzés szerint a városban a kiadó társasházi lakások medián bérleti díja 200 ezer forint, miközben a becsült nettó átlagbér nagyjából 450 ezer forint. Ez azt jelenti, hogy az átlagos fizetésnek csak nem a fele lakbérre mehet el.
4: vagy.
3: A vármegyes székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 40% feletti ez az arány. Budapesten ugyan magasabb, 260 ezer forint a közepes méretű lakások medián bérleti díja, de a fővárosi nettó bérekhez mérve kisebb terhet jelent. A legalacsonyabb arányt Békés-Csabán mérték, ahol az átlagkereset kevesebb, mint harmada megy el lakbérre. 30 nyári tábor szervez idén a Demki Debrecenben, és több programra már most beteltek a helyek. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekeknek szóló foglalkozások iránt. A Demki 13 intézményében kézműves, mozgásos, táncos, idegennyelvi és városfelvedező táborok is lesznek, sőt, gerincjavító programokra is lehet jelentkezni. A fiatalokat közben a Gambrinus közben működő Beugrom közösségi tér is várja, ahol podcast stúdió is működik. A helyszínen anonim mentálhigiénés és tanácsadás, pálya, orientáció, segítség és prevenciós szolgáltatás is elérhető, akár a nyári szünet alatt is. A szabad helyekről és a jelentkezésekről a Demki honlapján lehet tájékozódni. Ideiglenesen áthelyeztek egy busz megállót Debrecenben a Hasona utcán. A DKV tájékoztatása szerint útburkolat javítási munkák miatt május 26-án délelőtt lezárták a Nyugati Ipari Park Szervizút 1-es nevű megállóhelyét. A változás a nagyállomás felé közlekedő 21-es és 42-es autóbuszokat érinti. A munkák ideje alatt ezek a járatok nem az eredeti megállóban állnak meg, hanem körülbelül 100 méterrel előrébb a Házgyár utca irányában kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni. Rájuk. A forgalmi rend előre láthatólag július végéig marad érvényben, vagyis az utasoknak több mint egy hónapon át kell számolniuk a változással.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Sunshine Sport Arena.
5: Sporthírek következnek, köszöntöm Önöket, Dankó Lászlót hallják. A DVSC 3 évre szerződtette Blaz Boskovicsot. A 24 éves bosnyák védekező középpályás az előző szezonban a horvát első osztályú Lokomotív Zágráb együttesében futballozott, méghozzá alapemberként. 33 mérkőzésen 3 gólt szerzett és egy gólpasszt adott. A korábban Bosznia-Hercegovina U21-es válogatottjában is szereplő labdarúgó, a Mostár csapatában nevelkedett, 2022 óta futballozott a Lokomotív Zágráb játékosaként, fiatalkora ellenére összességében már 52 horvát első osztályú bajnoki van a háta mögött, kiváló védekező játékra képes a középpályán és több poszton is bevethető. A 8. helyen zárta a 2025-26-os idényt a Deac kosárlabda csapata, és bár csak egy mérkőzés választotta el a civisvárosiakat a későbbi bronzérmes Kaposvárral szemben a legjobb 4 közé jutástól, az elmúlt 3 esztendőhöz hasonlóan ezúttal is a negyed döntő jelentette a végállomást. Pető Ákos vezetőedzővel szerződést hosszabbított a debreceni klub, így a következő idényben is ő irányítja a csapatot. Az előző héten úgy tűnt, hogy a Deac férfi röplabda csapata minden bizonnyal csak az NB1-ben állhat majd rajthoz a 2026-27-es szezonban. Az első osztályban ezen a héten lezárult a nevezési határidő, és eldőlt, hogy a Kazincbarcika és a MAF sem vállalja az indulást, a két gárda helyét pedig a Deac és a Miskolc veszi át, azaz a Debrecen a következő idényben is az extraligában szerepelhet. Elrajtolt az idei Hajdubi harmegyei strandröplabda bajnokság, a megyei egyesületek tagjain kívül érkeztek Kohegyesről, Nyíregyházáról, a felvidéki Mustang Beach Volley klub jóvoltából pedig külföldi játékosok is részt vettek a versenyen, sőt Török Zsombor személyében jelenlegi válogatott röplabdázó is játszott. A második fordulót a tervek szerint június 13-án Hajdú Dorogon rendezik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
3: A folytatásban városunkban a következő napunkban is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű. A maximumok 23-28 fok között alakulnak majd.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Báci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM.

0: neked a vörös bársony székben. A kezedben a popcorn. Ez a Sunshine Cinema,
1: ahol minden a filmek világáról szól.
0: Sztárhírek, kulisszatitkok, bulvár a filmvilágból és a legújabb premier filmek, amikről mindenki beszél.
1: Exkluzív érdekességek, friss mozi infók és minden, amit a filmrajongók imádnak.
0: Dőlj hátra és élvezd a mozi hangulatát, mert ez a Sunshine Cinema Váci Zoltánnal. A hétvégét filmre hangolva.
1: Vasárnap este 18 óra. Hey.

0: Hírt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Helyi hírek, információk.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: világnapot, és további jó rádiózás mindenkinek a Sunshine FM-el, nálunk csak jó zene, a továbbiakban is. Most pedig egy fontos közérdekű hír, méghozzá egy baleset szemtanúját keressük, ugyanis Nagykáló és Biri között ma kora reggel 7 óra előtt pár perccel történt egy baleset, és szemtanúkat keres a rendőrség. Egy teherautó vezetője megállt, de tovább ment, főleg az ő jelentkezését várnánk, jó lenne, hogyha ő ezt hallaná és becsörögne hozzánk, mi pedig mondanánk a tudivalókat, de nyugodtan hívhatja a 112-t is. De mi déli óránkat ki is pipáltuk, még egy jó zene jön a friss hírekig, aztán a Juice mai utolsó órájával is érkezem, kettőig rádiózunk ma is együtt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
2: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
4: Hello Debrecen!
5: Itt az új taxis élmény.
4: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
5: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
4: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
5: Utazz bárhová egyszerűen.
4: Tölts le az Uber alkalmazást,
5: vagy hívd az 555-555-öt.
4: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
5: Készen állsz az új kalandra?
4: 555 taxi és Uber Taxi.
1: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. Ki mondta, hogy a munkaidő nem lehet kellemes? Sunshine Juice.
2: A város történései, valós idejű közlekedési információk első kézből, hitelesen.
1: Közben pedig a nyíregyháziak kedvencei szólnak.
0: Sziasztok, Váci Zoli vagyok. Hallgassatok minden hétköznap a Juice-ban 10 és délután 2 között.
2: Horoszkóp, programajánló és a nagyvilág érdekességei.
1: Nyíregyháza legtartalmasabb zenei gyümölcsleve. Minden hétköznap 10-től 14 óráig. 99.4 Sunshine FM. Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
6: Debrecenben a fizetés majdnem fele albérletre mehet. Már most beteltek a debreceni nyári táborok. Folytatódik a nyári és meleg. Földi Betty vagyok, íme a részletek.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Debrecenben továbbra is nagyon komoly terhet jelent az albérlet a fizetésekhez képest. Egy friss ingatlanpiaci elemzés szerint a városban a kiadó társasházi lakások medián bérleti díja 200 000 forint, miközben a becsült nettó átlagbér nagyjából 450 000 forint. Ez azt jelenti, hogy az átlagos fizetésnek csak nem a fele lakbérre mehet el. A vármegyes székhelyek közül Debrecen és Nyíregyháza emelkedik ki. Mindkét városban 40% feletti ez az arány. Budapesten ugyan magasabb, 260 000 forint a közepes méretű lakások medián bérleti díja, de a fővárosi nettó bérekhez mérve kisebb terhet jelent. A legalacsonyabb arányt Békés Csabán mérték, ahol az átlagkereset kevesebb, mint harmada megy el lakbérre. 30 nyári tábor szervez idén a Demki Debrecenben, és több programra már most beteltek a helyek. A nyári szünet közelettével egyre nagyobb az érdeklődés a gyerekeknek szóló foglalkozások iránt. A Demki 13 intézményében kézműves, mozgásos, táncos, idegennyelvi és városfelfedező táborok is lesznek, sőt, gerincjavító programokra is lehet jelentkezni. A fiatalokat közben a Gambrinus közben működő Beugrom közösségi tér is várja, ahol podcast stúdió is működik. A helyszínen anonim mentálhigiénés és tanácsadás, pálya, orientáció, segítség és prevenciós szolgáltatás is elérhető, akár a nyári szünet alatt is. A szabad helyekről és a jelentkezésekről a Demki honlapján lehet tájékozódni. Ideiglenesen áthelyeztek egy busz megállót Debrecenben a Harsona utcán. A DKV tájékoztatása szerint útburkolatjavítási munkák miatt május 26-án délelőtt lezárták a Nyugati Ipari Park Szervízút 1-es nevű megállóhelyét. A változás a nagyállomás felé közlekedő 21-es és 42-es autóbuszokat érinti. A munkák ideje alatt ezek a járatok nem az eredeti megállóban állnak meg, hanem körülbelül 100 méterrel előrébb a Házgyár utca irányában kialakított ideiglenes megállóhelyen lehet felszállni rájuk. A forgalmi rend előre láthatólag július végéig marad érvényben, vagyis az utasoknak több mint egy hónapon át kell számolniuk a változással. Június 1-jéig kell benyújtaniuk a debreceni vállalkozásoknak a helyi iparűzési adó bevallását, és eddig kell rendezniük a kapcsolódó fizetéseket. A Városház arra figyelmeztet, már csak néhány nap maradt a határidőig, eddig lehet késedelmi póték nélkül befizetni a 2025-ös évre vonatkozó bevallásban szereplő tényadó és a már befizetett adóelőleg különbözetet, valamint a tételes adózást választó kis vállalkozók idei adóelőlegét. A bevallást elektronikusan a NAV nyomtatványán lehet benyújtani, de az ONYA felülete is használható. Kivételt az egyéni vállalkozói tevékenységet nem folytató és termelők jelentenek, ők papíron is intézhetik az ügyet. Munkaerőhiányt és versenyképességi problémákat okozhat a tervezett vendégmunkás stop több Debrecen és Hajdú-Bihari cég szerint. A megszólaló vállalatok és gazdasági szervezetek hangsúlyozták, a magyar munkavállalók elsőbsége nem kérdés. Ugyanakkor több ágazatban jelenleg nem tudják kizárólag hazai dolgozókkal fenntartani a működést. A Kötő szerint a debreceni gyárban most mintegy 1200-an dolgoznak, évvégére pedig több mint 2000 alkalmazottal számolnak. A Hajdú-Bihar vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke arról beszélt, hogy az élelmiszeriparban, a szolgáltatásokban és a turizmusban is komoly munkaerőhiány van. A Vosz vármegyei elnöke szerint egy hirtelen korlátozás visszavetné a termelést és rontaná a versenyképességet.
2: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Folytatásban városunkban a következő napunkban is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű. A maximumok 23-28 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: 93.5 Sunshine FM Debrecen és környékét ma ismét tartjuk lendületben, és látjuk el fontos infókkal, hasznos hírekkel. Rádióználunk a továbbiakban is, kettőig pedig még én hozom a jó zenét itt a Juice-ban.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Váci Zoltánnal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.
2: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: egymás után jönnek a Jó zenék a Sunshine FM-en. Mindjárt folytatjuk is. Na, de előtte megismerjük a hét vadi új mozi filmjét. Jöjjön a filmpremierek közül most elsősorban a családoknak ajánlva a Varázslatos titokfa című film. Hogy juthat el az ember egy olyan helyre, ahol egymás után különféle világok állnak meg egy kicsit, ő felléphet rájuk, kielvezheti az épp elért világ összes különleges dilis és a miénktől eltérő szokását és szabályát, aztán ott hagyhatja, hogy megvárja a következőt. Nem bonyolult. Kell hozzá egy elvarázsolt erdő, aminek a közepén áll a varázslatos titokfa. Ha annak feljut a csúcsára valaki, onnan már csak egy végtelen létrát kell megmásztia. Még szerencse, hogy van három testvér, aki semmitől sem riad vissza, ha olyasmit kell csinálni, amit a szüleik megtiltottak nekik. Márpedig a Thompson szülők csak egy valamit kértek a három rosszcsont gyereküktől, amikor vidékre költöztek, hogy semmiképpen se menjenek az erdőbe, ahol furcsa lények élnek. Jó kis családi kalandnak ígérkezik ez tehát, a Varázslatos titokfa most csütörtöktől már a magyar mozikban.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Picit azért a szálloda árakon nők is meglepődtek, pedig azért tegyük hozzá, hogy mondjuk London és Párizs sem az az olcsó helyszín. El vannak ájulva Budapesttől, nagyon tetszik nekik, hogy milyen szép és milyen jó, egészen addig, amíg szobát nem találnak, és nem kezdtek el keresgetni, 3-5 ezer eurónál tartanak most már az árak. Te vagy a fejszámoló bajnok, gyorsan kiszámolhatod, hogy az nagyjából mit jelent per fő, per éjszaka. Úgyhogy azért az úgy egy komoly összeg, mondjuk 5000 eurót kifizetni.
3: Kicsivel most nehezebb számolni, mert 360, már most nem 400-zal számolunk.
2: Így van.
3: Tehát, szóval az 5000-et számoljam ki neked?
2: Hát akkor legyen átlag 3-5, akkor legyen 4000 euró. Ha még van egyáltalán szállás, mert azért a többségét már, legalábbis az olcsóbbakat mindenképp lefoglalták.
3: Ez kb. Egy ilyen 1,5 millió, ennyi lehet megvenni?
2: Nem, ennyi lehet kibérelni egy éjszakára. És ha csak per fő. Szállodai szobát.
3: Ilyenkor mondják azt, hogy értem, hogy de én nem megvenni szeretném, és ha csak egy éjszakát töltenék bele, hogy mennyibe kerül.
2: Igen, igen.
3: 1,5 millió.
2: Hát körülbelül, de most már a hostelek is, tehát ha még maradt egyáltalán az is.
3: És akkor belépnek és azt látják, hogy úristen, mekkora belmagasság van.
2: Hát igen, azok a budapesti klasszikusok. Mondjuk gondolom, hogy most az is kiköltözik, aki egyébként életvitelszerűen Budapesten lakik, elmegy a rokonokhoz, a nagyszülőkhöz össze-vissza, és kiadja inkább a saját lakását.
3: És visszacsenget, hogy bocsi, csak a telekkulcsot itt hagytam.
4: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. Sunshine.hu. Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

0: a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Aki azt hiszi, hogy a Báb Színház csak gyerekjáték, az még nem járt Sárd városában. Május 30-án a Vojtinában koporsó fedelek csattannak, és fekete humor árad a színpadról, ahol egy jövőbeli magyar kisváros rémhistóriája elevenedik meg, természetesen egy majdnem jó dalárdak kíséretében. Készüljetek, mert az eltűnt felnőttek utáni nyomozás garantáltan végkicsengéssel zárul a Kálvin téren. Szeretnéd tudni, milyen az, amikor gangstazori gázt ad? Vagy beülnél egy profi mellé gumit füstöltetni a drift taxiba? Akkor május 29-e és 31-e között irány a Debrecen Drive. A nagy erdőn több mint 500 járgány, repkedő motorosok és brutális éjszakai sók várnak. A gyerekeknek ott a mini drive, neked meg a tuning parádé. Csak bírja a szemed a csillogást, a füled meg a dübörgést.
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
0: Csak jó zenék, mixben.
1: Ez a Juice.

Eddig tartott a Juice ma május 28-án. Ha még nem köszöntötted az Emileket, akkor csak szólok, hogy ma ők ünneplik a névnapjukat. És ha szülinapod van, akkor például Kylie Minoggal is egy napon születtél, aki 58 éves lett, és képzeld, hogy a mai napon lett 30 éves a Coco Jumbo, ki ne ismerné talán a világ egyik legnagyobb retrós lágerét. És igen, sajnos ez tényleg így van, ilyen öregek vagyunk, hiszen 1996-ban ezen a napon került fel először a slágerlistákra a Coco Jumbo Mr. President-től, azóta pedig még mindig egy valóságos himnusztak számít. Na, ezzel a kis zenei érdekességgel búcsúzik a mai Juice és Váci Zoli, csokolom!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
2: Az Uber Taxi most az 55 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
2: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
2: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 55 55 55.
2: Pontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
2: 55 taxi és Uber Taxi.
0: Kattints a sunshine.hu-ra, olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. A térség ritmusa. Sunshine FM. Adj hangot vállalkozásodnak. Írj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. Debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Megszüntették a Halásztálki polgármester bűnügyi felügyeletét. Házkutatást tartott a NAVA kulturális támogatások ügyében. A sajtóból értesült az NMHH, a közmédiához kirendelt biztosról. Földi Betty vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megszüntették a Halásztálki polgármester bűnügyi felügyeletét és távoltartását abban az ügyben, amelyben üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt indult eljárás. A bíróság korábban a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelt el a kényszer intézkedést, de az ügyészség szerint ennek oka már nem áll fenn. Az ügy hátterében egy fiktív parlamenti állás állhatott, amelyet a gyanú szerint a polgármester édesanyja kapott meg, miközben tényleges munkát nem végzett. A korábbi közlés szerint az országgyűlés talált több mint 14 millió forint kár érte. Az ügyben egy volt fideszes országgyűlési képviselőt is gyanúsítanak, ő továbbra sem hagyhatja el az otthonát. Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál és a minisztérium irodáiban. Tarz Zoltán miniszter azt mondta, a hatóságok olyan eszközöket és iratokat foglaltak le, amelyek segíthetnek tisztázni, mi történt a kulturális támogatások kifizetései körül. A NAV korábban költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást az NKA támogatása kapcsán. A miniszter ezzel párhuzamosan belső vizsgálatot is elrendelt, hogy kiderüljön, kik mire és milyen felhatalmazással költöttek a kulturális alappénzéből. Tarz Zoltán korábban felfüggesztette az NKA kifizetéseit és leváltotta a támogatás kezelő főigazgatóját is. A sajtóból értesült az NMHH arról, hogy költségvetési biztost rendelnének ki a közmédiához és a hatósághoz. Tarz Zoltán miniszter korábban azt jelentette be, hogy a közmédia gazdálkodásával kapcsolatos súlyos aggályuk miatt döntenének a lépésről. A háttérben az áll, hogy az Országgyűlés Pénzügyi és Költségvetési Bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025-ös költségvetési zárszámadásáról szóló javaslatot. Az NMHH közölte, a kormányzat részéről eddig nem keresték meg őket az ügyben, és jelenleg nem látják, hogyan lehetne jogszerűen költségvetési biztost vagy felügyelőt kirendelni hozzájuk. A hatóság szerint működésük átlátható, ugyanakkor jogszerű vizsgálatokban együtt működnek. Lesújtó képet fest a gyermekvédelem helyzetéről a Hintalovon Alapítvány friss gyermekjogi jelentése. A szervezet szerint a rendszer egyre túlterheltebb, miközben súlyos szakember hiánnyal küzd. A jelentés szerint a gyermekvédelmi intézményekben sok a betöltetlen álláshely, csökkent a nevelőszülők száma és az alapellátás gyakran már nem tud valódi segítséget nyújtani. Az alapítvány szerint a gyermekvédelemben élő fiatalok mindennapjait leginkább a túlterheltség és az érzelmi magány határozza meg. A jelentés arra is kitér, hogy jelentősen nőtt az önsértés és az öngyilkossági gondolatok miatt segítséget kérő gyerekek száma. A szervezet szerint a problémák régóta ismertek, most már az a kérdés, lesz-e valódi akarat a változtatásra.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: Hűségmentes napunk lesz, ha minden igaz, de sok napsütésre van kilátás. Mindemellett az észak-észak-nyugati szelecsok felé kísérhetik élénk erős lökések. A maximumok 23 fok körül alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2,
3: 1, go! Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Nagyon kellemes, hogy csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. 2:04, hozom a friss útinfókat, valamint a kiváló zenéket. Nyíregyházan a Kert utcán mértek korábban, Debrecenben pedig a Csapó utcán rendőrök. Kezdünk elsőként a So Easy-vel.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.

Inkább jól jelen lenni. Legyünk nyitottak, kedvesek, ápoltak, figyelmesek, mert most sokat számít az első benyomás. A vonzás napja arról is szólhat, hogy amit képviselünk, az most erősebben látszik rajtunk. Úgy, hogyha szeretnénk valakit vagy valamit közelebb hozni magunkhoz, ma tegyük meg azt a finom első lépést. Ezek így a sikernatárunk szerint csütörtökre a jó tanácsok. Hamarosan hozom az útinfókat, most pedig jön Hypaton és az Adam I Had.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Felkelek, és az első kapcsolatban a rádiót, illetve napközben is munkáján szoktam hallgatni. Bírlak titeket nagyon.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Szia, az Aquaticumból hívunk, óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is! Üdv, mi és a nyár! Aquaticum.hu.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sunshine FM navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0620 316 3000.
3: Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. Vigyázz magadra, nagyon sok baleset történt a mai napon. Én, amíg személy szerint csak jöttem be a rádióba dolgozni, hárommal találkoztam. Nagyon fontos, hogy Nyíregyházán korábban mértek a Kert utcán, Debrecenben pedig a Csapó utcán várják a rendőrök a szabálytalankodókat. Nagyon fontos továbbra is, hogy a 38-ason Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót, emiatt a 30-as kilométernél lezertek a félútpályát, és jelzőlámpa irányítja a forgalmat. Valamint a 33-ason a 99-es kilométernél Debrecen közelében csatornázási munkákat végeznek, a félútpályát lezárták, irányonként csak egy-egy sávjárató. Legyünk körültekintőek, és várom ma is a friss infókat 0620 316 3000.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván!

Empire of the Sun és a Walking on the Dream, a Sunshine FM nálunk. Csoki zene szól, és mindjárt 3 óra jönnek a legfontosabb hírek Betty U voltából. Viszont ma május 28-a van a Nemzetközi Burger Nap, amit mi másra is ünnepelhetnénk, mint egy jó Ossis burgeres játékkal. A következő órában ma is jön majd a kódjáték, hazaviettő, a finom napi menü, minden info részlet majd a következő óra első negyedében megtudható. Érdemes majd mindenképp akkor is fülelni, és a Sunshine-t hallgatni. Az óránkat pedig a fiatal szexi énekesnővel zárjuk. Tate McRae énekel, aki még mindig azt mondja, hogy a fejlődés számára az alapmotívum, így mindig azt keresi minden élethelyzetben, hogy hogyan tudna még jobb lenni. Az éneklés szerintem perfektül megy neki. Itt a Greedy.

0: gone crazy. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban. Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek

0: Használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
1: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
2: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
1: Közel 5 millió forint összdíjazás.
2: Grand Casino 024,
1: a Debrecen Pláza földszintjén.
2: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
1: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
2: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
1: Hello Debrecen!
3: Itt az új taxis élmény.
1: Az Uber Taxi most az 555 taxi partnereként megérkezett.
3: Tapasztald meg a jövő közlekedését,
1: ahol a kényelem, a gyorsaság és a biztonság találkozik.
3: Utazz bárhová egyszerűen.
1: Töltsd le az Uber alkalmazást,
3: vagy hívd az 555-555-öt.
1: Fontos érkezés, kényelmes fizetés.
3: Készen állsz az új kalandra?
1: 555 taxi és Uber Taxi.
4: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
5: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van, a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
6: Csak jó zene.
5: Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen @sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvencek.
7: Igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Jogerősen évekre börtönbe kerülnek a debreceni kiselés vádlottjai. Klebersberg előtt is tényleg az új debreceni kiállítás. Lopott fotókkal éltek vissza a debreceni rákbeteg kislány nevében. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jogerősen is súlyos büntetést kaptak annak a debreceni késelésnek az elkövetői, amely még 2022 nyarán történt a belváros közelében. A három férfi egy utcai italozás után keveredett verekedésbe a sértettel, akit végül késsel mellkason szúrtak, majd tovább bántalmaztak. A férfi életveszélyes állapotba került, az életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A debreceni ítélő tábla helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, az elsőrendű vádlott 10, a másodrendű 11, a harmadrendű 6 év börtönt kapott. Feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható. A bíróság szerint különösen durva és elhúzódó támadás történt, ezért nem láttak lehetőséget az enyhítésre. Az elsőrendű vádlott büntetését egészségi állapota miatt végül nem fegyházban, hanem börtönben kell végrehajtani. Klebersberg és a művészetek címmel nyílt táblakiállítás Debrecenben, a Nagy templom emlékkertjében. A tálalt Klebersberg Kunós születésének 150. évfordulójához kapcsolódik, és a tavaly indult emlékév záró eseménye. A megnyitóhoz pódiumbeszélgetés is kapcsolódott, amelyen arról emlékeztek meg, hogy Klebersberg meghatározó szerepet játszott a modern magyar oktatás, tudomány, kultúra és egészségügy alakításában. A politikus a debreceni felső oktatás létrejöttében is fontos szerepet vállalt, és a Cívisváros több fejlesztését és nekik köszönheti. Küldetésének tartotta, hogy megerősödjenek a vidéki városok és elinduljon a polgárosodás. A tálat megnyitóján Puskás István alpolgármester azt mondta, Klebersberg Kunó ma is hivatkozási pont és követendő példa. Lopott fotókkal éltek vissza a debreceni Bodnár Eliza történetében. A 14 éves lány leukémiája évekkel a diagnózis után visszatért, ezért februárban idegen donoros csontvelő átültetésen esett át Budapesten. Édesanyját a családot támogató Kosztyú Ádám alapítvány értesítette arról, hogy Eliza képeit egy kitalált történethez használták fel az interneten. A fotókat a család közösségi oldaláról szerezték meg, majd a lányt más néven más betegséggel mutatták be. A hamis cikk szerint egy 28 éves amerikai nőről van szó, aki egyszerre több szerv átültetésen esett át. Az édesanyja azt mondta, teljesen sokkolták a történtek. Az alapítvány arra kéri az embereket, hogy jelentsék az oldalt és ne segítsék reakciókkal a megtévesztő tartalom terjedését. Hetente mintegy 6000 fa csemetét öntöznek Debrecenben, mert a hőség és a csapadék hiány a városi növényzetet is komolyan megviseli. A szakemberek április vége óta folyamatosan locsolják a közterületi növényeket tartálykocsikkal és automata öntöző rendszerekkel is. A belvárosban körülbelül 1000 új fa csemetét ültettek el, főként tölgyet és díszcseresznyét. Ezeket speciális öntöző zsákokkal is védik, amelyekbe több 10 liter víz fér, és napok alatt lassan csepegtetik azt a fák tövéhez. Teljes útlezárásra kell számítani a Vértesi utcában az aszfaltozási munkálatok miatt. Az AKSD Kft. Tájékoztatása szerint a korlátozás május 27-től május 30-ig van érvényben. A lezárás ideje alatt a regionális hulladékkezelő telep nem közelíthető meg a megszokott útvonalon, ezért az arra közlekedőknek kerülniük kell. A telepet ebben az időszakban a 4-es főút és a sárga dűlő felől lehet elérni. A változás azokat érinti, akik a hulladékkezelő telepre tartanak, illetve a környéken közlekednek. Az autósoknak érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, mert a teljes lezárás miatt tolódás vagy hosszabb menetidő is előfordulhat az érintett szakasz közelében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban hűségmentes napra készülhetünk, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, a maximum a 23 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: A Sunshine délután támogatója az Ossis Burger. Ez nem csak burger, ez élmény. facebook.com/OssisBurgersAndFries. 3, 2, 1.
4: Nagyon kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek, köszönjük szépen Bettinek a friss infókat. 3 múlt már 4 perccel pörög tovább a délután, és a hamburger nemzetközi napján pedig mindjárt játszunk az Ossis Burger menüért. Kezdünk elsőként a Loco Locoval.
2: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül. Sunshine FM, csak jó zene.

0: Szóval mindenki arra vágyik, hogy kimozduljon egy picit. Sunshine FM.
1: Caught in the moment, not even thinking twice. Everything's frozen.

Disco Lines és a No Block Boys, a Sunshine of a Mennerunk. Csak jó zene szólt, és 15-19 perckor pedig játékra fordulunk. Ma is hazavihető tőlem az Ossis Burger Sunshine menüje. Nézzük is, hogy mi a mai nyerőkód, ami nem más, mint a 28-as. Ha valahol ott lapul a 28-as a telefonszámodban, akkor mindenképp most küld el SMS Viber számunkra a kódjáték szót, óra végén pedig valakit meglepek egy finom Sunshine Ossis menüvel. Sok sikert kívánok! Horoszkópok is mindjárt érkeznek Kiskata jó voltából, a következő percekben pedig Pharrell Williams énekel.

0: Sunshine FM Asztrológia.
1: Jonas Brothers, Marshmallow és a Leave Before You Love Me után pedig jönnek a horoszkópok, így csütörtökön is Kata jó voltából. Szia!
2: Szia, Roli! A kosnak saját magán kell dolgoznia, és nem a külvilágot okolni, hogyha nem úgy mennek a dolgai, ahogy szeretné. A szeretet, odafigyelés különösen fontos most önnek. A bika legyen diszkrét a kényes helyzetekben, mert meggondolatlan kijelentésekkel erős indulatokat korbácsolhat fel. Az ikrek ma egy kicsit fáradtnak, levertnek érzi magát, mivel az aktuális lelkiállapota befolyásolja a fizikai erőllétét, az önbizalma erősítésre szorulna. A rák karriere felemelkedő szakaszba kerül, miután a közvetlen kollégái ön mellett állnak egy régóta húzódó problémás helyzetben. A jól megérdemelt sikerek, az elismerés nem várat már sokat magára. Az oroszlán talán csalódik ma valakiben, vagy méltatlan helyzetbe kerül a munkahelyén, és ezek a negatív események megkérdőjelezik az önmagába vetett hitet, de ennek ellenére próbáljon higgadtan döntést hozni, és alaposan átgondolni a történteket. A szűznek most sokkal több erőre és energiára lenne szüksége, hogy kibontakoztathassa és megmutathassa az önben rejlő tehetséget. Tegye nyilvánvalóvá mindenki számára, hogy mire képes. Ha a mérlegnek rossz a hangulata, az ne vetítse ki másokra, főleg ne a kedvesét okolja. Inkább azon gondolkodjon el, min kellene változtatnia ahhoz, hogy kevesebb legyen önkörül a stressz. A Skorpió ma kötekedő kedvében van, így pedig szükségtelenül összevezhet egy barátjával vagy valakivel, aki kedves az ön számára. Próbálja őt valahogy kiengesztelni. A nyilasnak érdemes nagyobb kockázatot vállalnia, ha ezzel növekedhetnek a lehetőségei. A változás már ott van önkörül, de nem kap meg mindent azonnal. A bak ma az egyik pillanatban magabiztosan hisz abban, amit csinál, a másik pillanatban pedig kétségei támadnak. Ez az a pillanat, amikor érdemes hátrébb lépni egy kicsit, és elkezdeni valami egészen mással foglalkozni. A vízöntő tanulja meg elfogadni és szeretni önmagát akkor is, amikor nem tökéletes, és ugyanígy tegyen a többiekkel is, hiszen mindannyian esendők vagyunk. A halak kezelje nagyobb körültekintéssel és óvatossággal az anyagi ügyeit, mert ebben a kérdésben nem áll a valóság talaján. Mielőtt felelőtlenül fejest ugrana egy kecsegtető ajánlatba, járja körbe a témát minden oldalról.
1: Nagyon köszönjük a 28-as a mai nyerőszem, így még várom a jelentkezéseket, óra végén pedig sorsolunk.
0: Sunshine FM

Ez volt a One Day a Sunshine FM-en, nálunk csak jó zene szól, kellemes csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. A kis pitekünkben is játszottunk, a 28-as volt a nyerőszám, és nézzük, hogy a gépünk ma kit sorsol ki szerencsésként. Vincének pedig gratulálunk, az Oszis Burger Sunshine menüje ma a tiéd, jó étvágyat. Természetesen holnap majd 2 és 6 óra között ismét lesz játék, akkor Maránál, mert a holnapi napon majd ő fog helyettesíteni. Mindjárt útinfókkal folytatjuk, de a következő óránkat is megtolom kiváló zenékkel. Azt tudja, hogy jön majd többek között Hush és a Midnight, Dua Lipa és még Carly Rae Jepsen is. Most viszont Damian a DVD-nekkel is Tyla.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 93.5 Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Tudtad, hogy a zene hallgatási jótékony hatásait már kutatások is bizonyították? Töltsd le az ingyenes iOS és Android applikációnkat, és hallgasd megszakítás nélkül a tematikusan összeállított pop és dance csatornáinkat is. Veled vagyunk mindenhol és mindenkor.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
2: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
3: Sajnos semmi.
0: Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Adj hangot vállalkozásodnak. Érj el több százezer hallgatót a rádió reklám erejével. debrecen@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblokkban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok.

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
1: Ez reklám volt. Közlekedési információk a Sunshine FM-en.
2: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Szervusz, Nyíregyháza, illetve Debrecen belterületén is a délutáni csúcsforgalom már a hétvégi állapotokat idézi. Nagyobb figyelemmel legyenek minden egyes munkaterületnél és a bevezető főútvonalakon, csökkentsék a sebességet. Akár Hajdúszoboszló felől, illetve Nyíregyháza felől érkeznek a 4-es főútvonalon. Gyakran fordulnak elő olyan jellegű balesetek, amiknél egyértelműen megállapított a rendőrség a gyorshajtást. Ma a két megyében több esetben helyszíneltek, illetve intézkedtek a rendőrök, rolleros és motorkerékpáros balesetben is, amik nagy részt főútvonalakon történtek. Elsőbbségadásra, illetve sávváltásra tessenek odafigyelni, és hát a délutáni időjáráshoz alkalmazkodjanak, erős oldalszélre kell számítani, lakott területen kívül is. Útépítési munkaterületek jócskán, mindkét vármegyében. Köszönöm, további balesetmentes jó utat!
1: Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Emlék érmén szerepel majd Debrecen neve. 3 hónapos vágányzár borítja a menetrendet Nyíregyháza felé. Jótékonysági egészségnapot tartanak a súlyosan beteg Emiliért. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Debrecen neve is megjelenik azon az emlékérmén, amelyet a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara alapításának 175. évfordulója alkalmából bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank. A jegybank rendszeresen ad ki ilyen emlékérmeket, ezek célja elsősorban nem a mindennapi fizetés, hanem történelmi és kulturális értékek bemutatása. Az új rész ötvözetű emlékérme hátlapján a Kárpát-medence stilizált dombozati térképe lesz látható, rajta Magyarország határvonalaival. A térképen 11 kamarai alapítóváros jelölnek pont. Ezek közül 3 város neve olvasható is lesz. Sopron, Pest, Buda és Debrecen. Az emlék érmét Bitó Balázs tervezte, és összesen 6000 darab készülhet belőle. 3 hónapos vágányzár kezdődött a Szerencs és Nyíregyháza közötti vasútvonalon, ami a debreceni közlekedést is érinti. A karbantartási munkák augusztus végéig tartanak, ez alatt több vonat menetrendje módosul, Szerencs és Nyíregyháza között pedig MÁV buszok járnak a személyvonatok helyett. A Tokaj Intercity nem közlekedik, helyette rövidebb útvonalon Nyíregyháza és Budapest nyugati között Nyírség Intercity-k járnak. Miskolc és Debrecen között 2 óránként pótlóbuszokat indítanak, amelyek csak kijelölt megállóhelyeken állnak meg. A munkák során több 10 kilométeren javítják a vasúti pályát, síneket cserélnek, váltókat tartanak karban és útátjárókat építenek át. A cél, hogy több szakaszon megszűnjenek a sebességkorlátozások, így később pontosabb és kiszámíthatóbb lehet a vonat közlekedés. Jótékonysági egészségnapot rendeznek Debrecenben a súlyosan beteg Tőkés Emili támogatására. A 2 éves kislány még az anyamében kapott sztrókot, emiatt súlyos idegrendszeri sérülésekkel, epilepsziával és 25-kori agyi bénulással él. Állapota folyamatosan fejlesztést, speciális terápiákat és külföldi rehabilitációs lehetőségeket is igényel, ezek költsége több 10 millió forint. A június 6-ai rendezvényen előadások, állapotfelmérések, mozgásszervi és életmód tanácsadások, terápia bemutatók és közérzetjavító programok várják az érteklődőket. A családokra is gondoltak, a gyerekeknek arcfestés, hajfolás, játszósarok, manójóga és babamasszázs is lesz. A belépés ingyenes, de a helyszínen adománydobozokkal és tombola sorsolással is lehet támogatni Emily kezeléseit. A programot a debreceni Forest étteremben tartják délelőtt 10-től délután 4-ig. Több mint 100 debreceni 8-os tanuló kiemelkedő munkáját ismerték el a Városi Tehetséggondozó Program záró ünnepségén. A diákok az elmúlt 4 évben több területen, a komoly zenétől a robotikáig kaptak támogatást a fejlődéshez, az ismeretszerzéshez és a tanulás technikához. A program a középiskolába készülő fiatalok felvételi felkészítését is segítette. A rendezvényen elhangzott, hogy a tehetség kibontakozásában fontos szerepe van a kíváncsiság megőrzésének, valamint annak, hogy az iskola, a pedagógusok és a szülők segítsenek megtalálni az utat a válaszokhoz. Az ünnepségen együttműködési megállapodást is kötött a debreceni tankerületi központ és az Atommag Kutató Intézet, hogy bővítsék a diákok természettudományos ismereteit. Gyereknapi hétvégével is látványos tudományos programokkal készül a következő hetekre a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont. Május 30-án és 31-én interaktív játékok, kísérletek, robotikai bemutatók és planetáriumi vetítések várják a családokat.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: A folytatásban városunkban a következő napunkban is a napsütésé lesz a főszerep, csapadék nem valószínű. A maximumok 23-28 fok között alakulnak majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. 4 perccel további klassz csütörtök délutánt kívánok mindenkinek. Útinfókkal kezdünk. Nyíregyházán, az Orosi úton korábban rendőrök voltak, és Debrecenben is a hatóságok ezerrel figyelnek a Mikepércsi úton. Legyünk körültekintőek és vezessünk meg fontoltan.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

adása is az Austin a Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól itt a csütörtök délutánunkban, mindjárt majd útinformációkkal folytatjuk. Viszont fontos, drága hallgatók, hogy újabb csalás terjed az OTP bank nevében. Most a legfrissebb az, hogy hamis e-maileket küldenek, amelyekben gyanús tranzakcióra hivatkozva arra kérik az ügyfelet, hogy azonnal kattintson egy linkre és jelentkezzen be a bankfiókban. Ezt követően pedig a csalók már látják az egyenlegünket, tudnak róla utalni, és még a jelszavunkat is megszerzik, így érdemes akár ezzel kapcsolatban is további infókat olvasni majd a sunshine.hu-n.

0: itt hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: Még a kávésbögrém nincs meg, de a gombot már nyomom a rádión. Szeretem, amilyenek vagytok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: FM Navigáció.
1: Az utak híreit oszd meg velünk 0630 316 3000.
2: Szis Disco Ella Henderson párosa a Sunshine FM-en nálunk csak jó zene szól és közlekedési információkkal folytatjuk. Köszönöm szépen Ákos Weiberét, aki megírta nekem, hogy Nyíregyházen mértek az Orosi úton a városból kifelé. Legyünk körültekintőek. Debrecenben is a hatóságok szeretettel várják a szabálytalankodókat a Mikepércsi úton, valamint a külső Balmazújvárosi úton is. Ha egyéb infód lenne, akkor semmiképp se tartsd magadba, 0620 316 3000. Megyünk tovább Szigolával, jön a Riptide.
0: Sunshine FM navigáció. Jó utat kíván a Sunshine FM és balesetmentes közlekedést. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Szia, az Aquaticumból hívunk. Óriási hírünk van. Május 29-én megnyitjuk a debreceni strandot. Gyere, csobbanj te is. Üdv, mi és a nyár. Aquaticum.hu.
0: Ez reklám volt. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM. Csak jó zene.
0: Csak jó zene.
2: This

Taylor Swift, The Fate of Ophelia, Sunshine FM nálunk. Csak jó zene szól, további klassz délutánt kívánok mindenkinek, és a hétvégére már lehet tervezni programokat, akár a Nyíregyházán töltjük, vagy Debrecenben. Utóbbinál majd a Debrecen Drive lesz a legfontosabb, ezzel kapcsolatban is minden info a sunshine.hu megtudhatók. Nyíregyházán pedig majd május 30-án reggel 9 órától kezdődik a szelektív szombat családi vetélkedő nap, és este 7 órakor pedig egy bikini koncerttel koronázzák meg a hétvégét. Én pedig ilyen kiválozzanék kell, a kompakt diszkó énekel, ez már az Engeddel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Érdekel a pénzügyek világa? Precízen dolgozol és szívesen tanulnál egy innovatív csapatban? Csatlakozz a Raiffeisen Bankhoz. Számítunk rá többek között hiteligénylések és dokumentumok ellenőrzésében, szerződések készítésében, online rendszerek használatában, valamint kapcsolattartási feladatokban. Érettségid van, magabiztosan használod az Excel-t, jól kommunikálsz és nyitott vagy a tanulásra. Jelentkezésed a Raiffeisen Karrier állásajánlatok menüponton keresztül várjuk. Raiffeisen Bank. Várd a jövőd velünk valóra.
3: Kaparósors jegynapok a Grand Casinóban.
4: Látogass el hozzánk, kapard le az ajándék Grand Sors jegyet, és nézd meg, hogy nyertél-e.
3: Közel 5 millió forint összdíjazás.
4: Grand Casino 024.
3: A Debrecen Pláza földszintjén.
4: Szerencsejátékban csak 18 éven felüliek vehetnek részt.
3: A túlzásba vitt szerencsejáték ártalmas, függőséget okozhat.
4: Kérje bejegyzését a játékos védelmi nyilvántartásba.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
6: Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban?
7: Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban.
0: Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Két kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine

0: sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.
2: Ez reklám volt. Debrecen friss hírei a Sunshine FM-en.
3: Jogerősen évekre börtönbe kerülnek a debreceni késelés vádlottjai. Klebersberg előtt is tenek az új debreceni kiállítás. Lopott fotókkal éltek vissza a debreceni rákbeteg kislány nevében. Földi Betty vagyok, hozom a részleteket.
2: Hírek a Sunshine FM-en.
3: Jogerősen is súlyos büntetést kaptak annak a debreceni késelésnek az elkövetői, amely még 2022 nyarán történt a belváros közelében. A három férfi egy utcai italozás után keveredett verekedésbe a sértettel, akit végül késsel mellkason szúrtak, majd tovább bántalmaztak. A férfi életveszélyes állapotba került, az életét a gyors orvosi beavatkozás mentette meg. A debreceni ítélő tábla helyben hagyta az elsőfokú ítéletet, az elsőrendű vádlott 10, a másodrendű 11, a harmadrendű 6 év börtönt kapott. Feltételes szabadságra egyikük sem bocsátható. A bíróság szerint különösen durva és elhúzódó támadás történt, ezért nem láttak lehetőséget az enyhítésre. Az első rendű vádott büntetését egészségi állapota miatt végül nem fegyházban, hanem börtönben kell végrehajtani. Klebersberg és a művészetek címmel nyílt táblakiállítás Debrecenben, a Nagy templom emlékkertjében. A tálalt Klebersberg Kunós születésének 150. évfordulójához kapcsolódik, és a tavaly indult emlékév záró eseménye. A megnyitóhoz pódiumbeszélgetés is kapcsolódott, amelyen arról emlékeztek meg, hogy Klebersberg meghatározó szerepet játszott a modern magyar oktatás, tudomány, kultúra és egészségügy alakításában. A politikus a debreceni felső oktatás létrejöttében is fontos szerepet vállalt, és a Cívisváros több fejlesztését és nekik köszönheti. Küldetésének tartotta, hogy megerősödjenek a vidéki városok és elinduljon a polgárosodás. A tálat megnyitóján Puskás István alpolgármester azt mondta, Klebersberg Kunó ma is hivatkozási pont és követendő példa. Lopott fotókkal éltek vissza a debreceni Bodnár Eliza történetében. A 14 éves lány leukémiája évekkel a diagnózis után visszatért, ezért februárban idegen donoros csontvelő átültetésen esett át Budapesten. Édesanyját a családot támogató Kosztyú Ádám alapítvány értesítette arról, hogy Eliza képeit egy kitalált történethez használták fel az interneten. A fotókat a család közösségi oldaláról szerezték meg, majd a lányt más néven más betegséggel mutatták be. A hamis cikk szerint egy 28 éves amerikai nőről van szó, aki egyszerre több szerv átültetésen esett át. Az édesanyja azt mondta, teljesen sokkolták a történtek. Az alapítvány arra kéri az embereket, hogy jelentsék az oldalt és ne segítsék reakciókkal a megtévesztő tartalom terjedését. Hetente mintegy 6000 fa csemetét öntöznek Debrecenben, mert a hőség és a csapadék hiány a városi növényzetet is komolyan megviseli. A szakemberek április vége óta folyamatosan locsolják a közterületi növényeket tartálykocsikkal és automata öntöző rendszerekkel is. A belvárosban körülbelül 1000 új fa csemetét ültettek el, főként tölgyet és díszcseresznyét. Ezeket speciális öntöző zsákokkal is védik, amelyekbe több 10 liter víz fér, és napok alatt lassan csepegtetik azt a fák tövéhez. Teljes útlezárásra kell számítani a Vértesi utcában az aszfaltozási munkálatok miatt. Az AKSZD Kft. Tájékoztatása szerint a korlátozás május 27-től május 30-ig van érvényben. A lezárás ideje alatt a regionális hulladékkezelő telep nem közelíthető meg a megszokott útvonalon, ezért az arra közlekedőknek kerülniük kell. A telepet ebben az időszakban a 4-es főút és a sárga dűlő felől lehet elérni. A változás azokat érinti, akik a hulladékkezelő telepre tartanak, illetve a környéken közlekednek. Az autósoknak érdemes előre megtervezniük az útvonalukat, mert a teljes lezárás miatt tolódás vagy hosszabb menetidő is előfordulhat az érintett szakasz közelében.
0: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
3: Városunkban hűségmentes napra készülhetünk, sok napsütésre van kilátás, csapadék nem várható, a maximum a 23 fok körül alakulnak.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Bettina, köszönjük szépen a legfrissebbeket. 5:04 perccel további kellemes délutánt kívánok mindenkinek. Továbbra is fontos, hogy Nyíregyházán mértek korábban a Tiszavasvári úton, Debrecenben pedig a Kishegyesén. Várom az infókat ebben az órában is, 0620-316-3000. Kezdünk a Swedish House Mafiával.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó zene.
2: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.

0: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
1: Sunshine FM.

0: pénzügyi tippek támogatója a Raiffeisen Bank. Vásd velünk valóra!
1: Pénzügyi tippek a Sunshine FM-en.
2: Milyen előnyökkel jár a devizaszámlanyítás? Jár a devizaszámlanyítás, ha több időt töltünk külföldön? Erről beszélgetünk a mai pénzügyi percekben Szabó

0: Sunshine FM-en.
1: Picit azért a szálloda árakon nők is meglepődtek, pedig azért tegyük hozzá, hogy mondjuk London és Párizs sem az az olcsó helyszín. El vannak ájulva Budapesttől, nagyon tetszik nekik, hogy milyen szép és milyen jó, egészen addig, amíg szobát nem találnak, és nem kezdtek el keresgetni, 3-5 ezer eurónál tartanak most már az árak. De hogy a fejszámoló bajnok gyorsan kiszámolhatod, hogy az nagyjából mit jelent per fő per éjszaka. Úgyhogy azért az úgy egy komoly összeg, mondjuk 5000 euró kifizetni.
2: Most ne számolni, 360, mert most nem 400-zal számolunk.
1: Így van.
2: Tehát szóval az 5000-et számoljam ki neked?
1: Hát akkor legyen átlag 3-5, akkor legyen 4000 euró. Ha még van egyáltalán szállás, mert azért a többségét már, legalábbis az olcsóbbakat mindenképp lefoglalták.
2: Ez kb. Egy ilyen 1,5 millió, ennyi lehet megvenni?
1: Nem, ennyi lehet kibérelni egy éjszakára. És ha csak per fő. Szállodai szobát.
2: Ilyenkor mondják azt, hogy értem, hogy de én nem megvenni szeretném, és ha csak egy éjszakát töltenék benne, hogy mennyibe kerül.
1: Igen, igen.
2: 1,5 millió.
1: Hát körülbelül, de most már a hostelek is, tehát ha még maradt egyáltalán az is.
2: És akkor belépnek, és azt látják, hogy úristen, mekkora belmagasság van.
1: Hát igen, azok a budapesti klasszikusok. Mondjuk gondolom, hogy most az is kiköltözik, aki egyébként életvitelszerűen Budapesten lakik, elmegy a rokonokhoz, a nagyszülőkhöz össze-vissza, és kiadja inkább a saját lakását.
2: És visszacsenget, hogy bocsi, csak a telekkulcsot itt hagytam.
3: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon.

0: Sunshine FM program ajánló.
1: Benson Boone és a Mystical Magical egy nagy kedvenc itt a csütörtökünkben. Holnap már péntek, ez egy jó hír. Rengeteg program közül válogathatunk a következő napokban, hetekben. Ezeket Kata már is összegzi nekünk. Szia!
2: Szia, Roli! Aki azt hiszi, hogy a Báb Színház csak gyerekjáték, az még nem járt Sárd városában. Május 30-án a Vojtinában koporsó fedelek csattannak, és fekete humor árad a színpadról, ahol egy jövőbeli magyar kisváros rémhistóriája elevenedik meg, természetesen egy majdnem jó dalárdak kíséretében. Készüljetek, mert az eltűnt felnőttek utáni nyomozás garantáltan végkicsengéssel zárul a Kálvin téren. Készüljetek, mert május 30-án a Nyíregyházi Kossuth tér zöldbe borul, és nem a tavasz, hanem a szelektív szombat miatt. Családi vetélkedők, ugrálóvár, kukásautó bemutató és óriás buborékok várnak rátok, este 7-kor pedig a legendás bikini együttes csapa húrok közé. Nevezni a helyszínen tudtok 9 és 14 óra között, úgyhogy szedjétek össze a családot, kapjátok a lábatokat és irány a főtér. Jó szórakozást a programokhoz!
1: Nagyon köszönjük, 6 óra után ma is jön a Kívánság műsor, így akár már most is lehet üzenni 0620-316-3000. Halott pénz, gyerekek, ezzel megyünk tovább.
3: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
0: Sunshine FM program.

Egy Süden Szeffer, Sunshine FM, csak jó zenemni, és 6 óra az érkeztünk, így véget ért a délután, viszont ma este is én leszek Glass Normi magyar hangja, így indul perceken belül a 2 órás élő esti kívánság műsor. Üzenni, csörögni, 20-as 3-16-3000. Rákukantottam a Pollen térképünkre, itt a régiónkban Hajdúvihar vármegye, valamint a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében közepesen van az erőssége a különböző allergén anyagoknak, így az allergiásoknak, még a továbbiakban is kitartást kívánunk. Az óránkat pedig Miley Cyrus-szal zárjuk, aki ebben a zenében arról énekel, hogy neki nem kell csokit venni, neki nem kell ajándékot venni, sem virágot, mindent meg tud magának teremteni. Simán férfi nélkül is. Ez a Flowers.

0: Rumcafé a sunshine.hu-n. Keresd podcast adásainkat weboldalunkon és a közösségi felületeinken.
1: Mindig veled. Ez a Sunshine FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.5. Sunshine FM.
1: 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Stabil munkahelyet keresel? A DHL Supply Chain modern debreceni logisztikai központjában kínál fejlődési lehetőséget, versenyképes juttatásokat és támogató csapatot. Nálunk fontos az odafigyelés, a közös fejlődés és hogy együtt érjük el a sikereket. Jelentkezz még ma karrier oldalunkon. careers.dhl.com.
0: A Sunshine FM délután is veled van. Az utak koronázatlan hercege Kondor Roland, akár munkaidőben, vagy a hazaúton is veled van a vételkörzet legfontosabb aktualitásaival. A legfrissebb közlekedési információk, időjárás és esti programajánlók. Lazíts és élvezd a zenefúzióját minden hétköznap 14 és 18 óra között. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Kattints a sunshine.hu-ra. Hallgasd online csatornáinkat bárhol, bármikor, és olvasd el a legfrissebb híreket gyorsan, hitelesen. Megszakítás nélkül szólnak a térség legnagyobb kedvencei. A térség ritmusa. Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene. Van valami egészen különleges Debrecenben.
0: Itt nem csak hallgatják a zenét, hanem diktálják a trendeket.
1: Friss kutatásunk szerint azok a zenék, amiket először nálunk hallasz, néhány héten belül már az egész ország slágerlistáin szerepelnek.
0: Amit itt megszeretünk, az pár hét múlva már mindenki dúdolja. Ez nem szerencse, ez nem véletlen, ez ízlés.
1: Nekünk ez szerelem.
0: Sunshine FM, csak jó zene. Tudod, mi történik, ha nem reklámozol rádióban? Sajnos semmi. Ha fellendítenéd a céged, hirdess rádióban. Kerülj középpontba, ahol mindenki csak rád figyel. Kért kiemelt csomagajánlatunkat. marketing@sunshinefm.hu. Már csak egy reklám, és jönnek a hírek. A következő reklámblogban szóljon a te hirdetésed is. Debrecen@sunshinefm.hu. A Sunshine FM-en

0: változatos kedvencek.
1: És igazi újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
0: Ez a Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Ez reklám volt. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Hegedű Zsolt vizsgálatot ígér a Covid beszerzések ügyében. Indulnak a nagy átvilágítások a kormány döntése után. Szavazatvásárlás miatt hallgatta ki egy kerepesi egyesületi vezetőt. Földi Betti vagyok, imád részletek.
0: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Vizsgálat indulhat a gyanús egészségügyi beszerzések és a Covid időszak ügyletei miatt. Erről beszélt első miniszteri nagy interjújában Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter. A tárcavezető azt mondta, az első 100 napban visszaadják a Magyar Orvosi Kamara kötelező tagságát, és két új független egészségügyi intézményt is létrehoznának. Kötelezővé tennék a beteg elégedettségmérését, valamint azt is, hogy az orvosok és az intézmények őszintén tájékoztassák a betegeket, ha hiba történik az ellátás során. Hegedű Zsolt szerint a kórház vezetőknek nem kell tartaniuk, ha szakmai alapon és tisztességesen dolgoztak. Ugyanakkor úgy fogalmazott, azoknak, akik politikai lojalitásból asszisztáltak a szakma leépítéséhez, van okuk az aggodalomra. Megkezdi a kormány az oktatás, az egészségügy, az agrárium, a rendvédelem és a gazdaság több területének átvilágítását. A magyar közlönyben megjelent döntések szerint felülvizsgálják a terror elhárítási központ működését, miután május 27-ével távozik a szervezet főigazgatója. Előkészítik a 100 000 forintos iskola kezdésű támogatást is, emellett átvilágítják a Klebersberg központot és a tankerületeket. Az iskolaigazgatók a tervek szerint nagyobb gazdasági és munkáltatói jogköröket kaphatnak. Az egészségügyben vizsgálják a beteg jogi rendszer megerősítését és a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozatalát. Soron kívül áttekintik a magántőke alapok szabályozását, az agrárkamara működését és a 2021 után engedélyezett ipari beruházások folyamatát is. Szavazatvásárlás gyanúja miatt hallgatott ki egy 54 éves férfit a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság. A gyanú szerint vásárlási utalványokat osztott azért, hogy az emberek egy pártra szavazzanak az országgyűlési választáson. A nyomozás szerint több tucat 10 000 forintos ajándékkártyát adhattak át kerepesen. A férfi elismerte az utalványok vásárlását és azt mondta, azokat az általa vezetett egyesület pénzéből finanszírozták. A rendőrök házkutatást tartottak az otthonában és az egyesület székhelyén is, ahol ajándékkártyákat, iratokat és mobiltelefonokat foglaltak le. Az ügyben a választás rendje elleni bűncselekmény gyanúja miatt nyomoznak, a férfi szabadlábon védekezik. Több száz diplomata útlevél visszavonását készíti elő a kormány, mert szerintük indokolatlanul osztották ki ezeket az okmányokat az előző külügyi vezetés idején. A külügyminisztérium parlamenti államtitkára azt mondta, Szijjártó Péter minisztersége alatt csaknem 1500 nem alanyi jogon járó diplomata útlevelet adtak ki egyedi döntéssel. Az átvizsgálás során szerintük sportklubokhoz köthető emberek, háttérbe szorult politikusok, családtagok és külföldi üzleti körökhöz kapcsolódó személyek is kaptak ilyen okmányt. Az államtitkár szerint ez akár nemzetbiztonsági kockázatot is jelenthetett. A külügyminiszter ezért több mint 900 diplomata útlevél visszavonását kezdeményezi. Azt is vizsgálják nyilvánosságra hozhatóan, hogy kik kaptak ilyen útlevelet.
1: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
0: Valuta információ a Sunshine FM-en.
2: Az MNB angol font deviza közép árfolyama az előző napok összesített csökkenését követően tovább gyengült a forinttal szemben, akár csak az euró, a svájci frank és az amerikai dollár is. Így az angol fontot 413, az eurót 356, a svájci frankot 390, az amerikai dollárt 306 forintos áron jegyezte a bank.
3: Sportének a Sunshine FM-en köszöntöm Önöket, Ankó Lászlót hallják. A hétvégén az olaszországi Mizánóban kezdetét veszi a 2026-os kamion Európa-bajnokság idénye. Kis Norbert és a Révész Racing címvédőként áll rajthoz. 16 fő alkotja a mezőnyt, a magyar pilóta pedig az egyes rajtszámú versenygépével szeretné megszerezni 8. EB címét, ami még senkinek sem sikerült. A versenyautón történtek változások az előző idény óta, a tesztelés eredményei pedig biztatóak voltak. Legnagyobb riválisa idén is Johan Hahn lehet, de Kis Norbert bízik abban, hogy 2026-ban is sikerül legyőzni a rutinos német versenyzőt. A nyitó versenyre több mint 30 ezer nézőt várnak. A 4 kilométer hosszú pálya 16 kanyar tartalmaz, és fekszik Kis Norbertnek, többször győzött már itt. Szombaton és vasárnap is két-két futamot rendeznek. A 8. helyen zárta a 2025-26-os idényt a Deac kosárlabda csapata, és bár csak egy mérkőzés választotta el a civisvárosiakat a későbbi bronzérmes Kaposvárral szemben a legjobb 4 közé jutástól, az elmúlt 3 esztendőhöz hasonlóan ezúttal is a negyed döntő jelentette a végállomást. Pető Ákos vezetőedzővel szerződést hosszabbított a debreceni klub, így a következő idényben is ő irányítja a csapatot. Az előző héten úgy tűnt, hogy a Deac férfi röplabda csapata minden bizonnyal csak az NB1-ben állhat majd rajthoz a 2026-27-es szezonban. Az első osztályban ezen a héten lezárult a nevezési határidő, és eldőlt, hogy a Kazincz Barcika és a MAFS sem vállalja az indulást, a két gárda helyét pedig a Deac és a Miskolc veszi át, azaz a Debrecen a következő idényben is az Extra Ligában szerepelhet. Elrajtolt az idei Hajdubi Harmegyei strandröplabda bajnokság, a megyei egyesületek tagjain kívül érkeztek Kohegyesről, Nyíregyházáról, a felvidéki Mustang Beach Volley klub jóvoltából pedig külföldi játékosok is részt vettek a versenyen, sőt Török Zsombor személyében jelenlegi válogatott röplabdázó is játszott. A második fordulót a tervek szerint június 13-án Hajdúdarabon rendezik. Ezek voltak a sporthírek, további szép napot!
2: Hűségmentes napunk lesz, ha minden igaz, de sok napsütésre van kilátás. Minden mellett az észak-észak-nyugati szelecsok felé kísérhetik élénk erős lökések. A maximumok 23 fok körül alakulnak.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1,
4: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket. Hello mindenkinek, klassz a csütörtök estét kívánok. 6 óra után járunk, indul már is a 2 órás élő esti kívánság műsor velem Kondor Rolanddal. Várom a zenei kéréseket, üzeneteket a következő 120 percben is. Kezdünk elsőként a Turn the Lights Off-fal. Köszi, hogy velem vagy.
0: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en Kondor Rolanddal. Megszakítás nélkül. Sunshine FM. Csak jó

0: Clean Bandit, Emerim és David Guetta 3-asan. Ez volt a Cry Baby a Sunshine FM-en. Hello mindenkinek, ez a 2 órás esti kívánság műsor ma velem Kondor Rolanddal. Egy jó kis telefonközpontosként várom a hívásokat, üzeneteket, és egészen 8-ig teljesítem a lehető legtöbbet, ami tőlem kitellik. Valaki pedig már a vonalban várakozik, Sunshine FM, szia!
1: Jó napot kívánok, Dániel vagyok. Szeretnék kérni egy jó pörgős számot a két kollégáimnak, meg dolgozunk.
0: Nagyon köszönöm, hogy csörögtél. Bibi Rexa jön, Fate leszel, New Religion, Sunshine FM, csak jó zene.

0: igazi újdonságok. Nem emlékszem már. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: meghallgatják egyre többen a Sunshine FM-et.
1: A helyi híreket, illetve tényleg jó zenéket hallgatok.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

Mohamed Fatima, ragyog a Szilma, Sunshine FM-en nálunk. Csak jó zene szól, és pörög tovább a csütörtök esti kívánság műsor. Ákos üzenetével folytatjuk. Szia Roli, szeretnék virágnak üzenni a volt páromnak, hogy nem vagyok biztos abban, hogy jó döntés volt őt elengedni. Minden nap rá gondolok, néha erősnek érzem magam, viszont percről percre visszajönnek a közös emlékek, és egyszerűen nem tudom magamat túltenni ezen a dolgon. Szeretnék kérni egy zenét virágnak, és azt szeretném még mellé üzenni, hogy bízom benne, hogy egyszer talán újra egymásé lehetünk. Luis Capaldi-nek el, ez a Point lesz. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me. I make her cards on her birthday. She makes me a better man. I take her water when she's thirsty.

0: haj. Klassz estét kívánok a Sunshine FM-mel, már is friss útinfókkal folytatjuk. Nagyon fontos, hogy a 38-ason Rakamaz és Nyíregyháza között aszfaltot marnak, emiatt a 18-as, valamint a 21-es kilométer között a forgalom félpályán halad. Valamint Nyírtelek határában átépítik a vasúti átjárót, a 30-as kilométernél lezertek a félútpályát, így érdemes majd körültekintően közlekedni. Valamint Debrecenben a Füredi úton a Szabó-Lőrinc utca kereszteződésének fejlesztése van ugye most folyamatban, emiatt a 106-os, valamint a 107-es kilométer között mindkét irányba csak a belső sávjárható. Legyünk körültekintőek és vezessünk meg, fontoltam. A következő órában pedig pörög tovább a 2 órás esti kilenség műsor. Mutatom, hogy mivel kezdünk mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
2: Megszüntették a Halásztárki polgármester bűnügyi felügyeletét. Házkutatást tartott a NAVA kulturális támogatások ügyében. A sajtóból értesült az NMHH, a közmédiához kirendelt biztosról. Földi Betti vagyok, hozzam a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
2: Megszüntették a Halásztárki polgármester bűnügyi felügyeletét és távoltartását abban az ügyben, amelyben üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadása és más bűncselekmények miatt indult eljárás. A bíróság korábban a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt rendelt el a kényszer intézkedést, de az ügyészség szerint ennek oka már nem áll fenn. Az ügy hátterében egy fiktív parlamenti állás állhatott, amelyet a gyanú szerint a polgármester édesanyja kapott meg, miközben tényleges munkát nem végzett. A korábbi közlés szerint az országgyűlés talált több mint 14 millió forint kár érte. Az ügyben egy volt fideszes országgyűlési képviselőt is gyanúsítanak, ő továbbra sem hagyhatja el az otthonát. Házkutatást tartott a Nemzeti Adó és Vámhivatal a Nemzeti Kulturális Alapprogramnál és a minisztérium irodáiban. Tar Zoltán miniszter azt mondta, a hatóságok olyan eszközöket és iratokat foglaltak le, amelyek segíthetnek tisztázni, mi történt a kulturális támogatások kifizetései körül. A NAV korábban költségvetési csalás és hűtlen kezelés gyanúja miatt indított nyomozást az NK a támogatásai kapcsán. A miniszter ezzel párhuzamosan belső vizsgálatot is elrendelt, hogy kiderüljön, kik mire és milyen felhatalmazással költöttek a kulturális alap pénzéből. Tar Zoltán korábban felfüggesztette az NKA a kifizetéseit és leváltotta a támogatás kezelő főigazgatóját is. A sajtóból értesült az NMHH arról, hogy költségvetési biztos rendelnének ki a közmédiához és a hatósághoz. Tar Zoltán miniszter korábban azt jelentette be, hogy a közmédia gazdálkodásával kapcsolatos súlyos aggályuk miatt döntenének a lépésről. A háttérben az áll, hogy az Országgyűlés pénzügyi és költségvetési bizottsága nem fogadta el az NMHH 2025-ös költségvetési zárszámadásáról szóló javaslatot. Az NMHH közölte, a kormányzat részéről eddig nem keresték meg őket az ügyben, és jelenleg nem látják, hogyan lehetne jogszerűen költségvetési biztost vagy felügyelőt kirendelni hozzájuk. A hatóság szerint működésük átlátható, ugyanakkor jogszerű vizsgálatokban együttműködnek. Lesújtó képet fest a gyermekvédelem helyzetéről a Hintalovon Alapítvány friss gyermekjogi jelentése. A szervezet szerint a rendszer egyre túlterheltebb, miközben súlyos szakember hiánnyal küzd. A jelentés szerint a gyermekvédelmi intézményekben sok a betöltetlen álláshely, csökkent a nevelőszülők száma és az alapellátás gyakran már nem tud valódi segítséget nyújtani. Az alapítvány szerint a gyermekvédelemben élő fiatalok mindennapjait leginkább a túlterheltség és az érzelmi magány határozza meg. A jelentés arra is kitér, hogy jelentősen nőtt az önsértés és az öngyilkossági gondolatok miatt segítséget kérő gyerekek száma. A szervezet szerint a problémák régóta ismertek, most már az a kérdés, lesz-e valódi akarat a változtatásra.
3: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
2: A napsütésé lesz a főszerep a folytatásban is, pénteken csapadék nem várható, több helyen élénk lesz majd az észak-észak-nyugati szél, hajnalra felfrissül a levegő, 5 és 13 fok közötti minimumokra van kilátás.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. 3, 2, 1, go!
0: Bettinek köszönjük szépen a legfrissebbeket, 7 óra után járunk, mindjárt 4 perccel, pörög tovább a csütörtök esti kívánság műsor, várom az üzeneteket, hívásokat ebben az órában is. 0623 16 3000, kezdünk elsőként a fiatal német sráccal, Kamradinek áll ez a Be Mine.
1: Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, Kondor Rolanddal, megszakítás nélkül, Sunshine FM. Csak jó zene.
3: Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
4: Hey guys, I'm Cameron.
3: Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

Ez volt a Summer Jam a 2 órás este 9 műsorban a Sunshine FM-en, és megyünk is tovább üzenetekkel. Pista szeretne üzenni a szomszédjának, Józsinak, hogy köszöni szépen a tegnapi segítséget a kerítés festésnél. Egyedül biztos, hogy nem végzett volna, és csak Józsinak lehet ilyen profi munkája. Na hát akkor fiúk, nektek akkor most már egy jó alkoholmentes sörözést kívánok, és gyönyörködést a vadonattói kerítésben. Na meg ilyen jó zenénket a Sunshine FM-en az Ápa formációval folytatjuk. Egy nagy klasszikus itt a csütörtök esténkben. Hölgyeim, uraim, ez a nap Sunshine FM, csak jó zene.

Sunshine FM-en csak olyan zene szól, amit mindannyian szeretünk. Változatos kedvence.

0: az újdonságok. Két egyforma zene sosem megy egymás után.
1: Ez a Sunshine FM.
0: Csak jó zene.

0: ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket.
1: Sunshine FM programajánló.
2: Ray Dalton és a Blood Running után pedig jönnek a programajánlók Kis Katától. Szia!
3: Szia, Roli! Aki azt hiszi, hogy a Báb Színház csak gyerekjáték, az még nem járt Sárd városában. Május 30-án a Vojtinában koporsó fedelek csattannak, és fekete humor árad a színpadról, ahol egy jövőbeli magyar kisváros rémhistóriája elevenedik meg, természetesen egy majdnem jó dalárdak kíséretében. Készüljetek, mert az eltűnt felnőttek utáni nyomozás garantáltan végkicsengéssel zárul a Kálvin téren. Készüljetek, mert május 30-án a Nyíregyházi Kossuth tér zöldbe borul, és nem a tavasz, hanem a szelektív szombat miatt. Családi vetélkedők, ugrálóvár, kukásautó bemutató és óriás buborékok várnak rátok, este 7-kor pedig a legendás bikini együttes csap a húrok közé. Nevezni a helyszínen tudtok 9 és 14 óra között, úgyhogy szedjétek össze a családot, kapjátok a lábatokat és irány a főtér. Jó szórakozást a programokhoz!
0: Ne hagyd ki a legjobb programokat, eseményeket és koncerteket!
1: Sunshine FM programajánló.

0: miért hallgatják egyre többen a Sunshine FM-et?
1: A jó zenék, a jó hangulat, meg jó vagytok, ennyi az egész.
2: A választás egyszerű.
0: Ez a Sunshine FM.
2: Csak jó zene.

0: The Weekend in Your Eyes véget ért itt a csütörtök esti kilenseg műsor a Sunshine FM-en. Nagyon köszi, ma is velem tartottál. Rákukkantottam az időjárásunkra. Holnap is napközben 22-23 fokot mérünk majd. Jövő héten hétfőn kell majd egy minimális csapadékra készülni. Minden további infót pedig mindjárt majd Betty elmond a friss hírekben. A következő órától kezdve pedig csak kiváló prémium zenék jönnek egymás után. Holnap reggel 6-kor pedig jön majd Balogh Béla és Gere Mara. Pihentető estét kívánok, Kondor Roland lelép, ciao.
1: Keltető minden hétköznap 6-tól 10-ig, itt a Sunshine FM-en.
2: Ki mit lopott címmel a klubba, kik tartoznak. Természetesen a nagy lopások időszaka volt, és hát nagyon sok olyan ügy elkerül, most napvilágra kerül, de hát azért kicsikről se feledkezzünk meg. Tehát, ahogy mondani szokták. Tehát, ami kiütötte most a napokban a biztosítékot itt nálunk, ezt maradt te találtad, hogy lopáson kapták Bujáki Ferencet, terpes, független polgármesterét az Egri Tesco-ban.
3: Igen, de nem akármilyen lopása.
2: Na.
3: Azért azt hangsúlyozzuk ki, hogy sárga...
2: Jó, hát nem tudott annyit, mint mondjuk a nagyok.
3: Hát igen, még igen. Nem jött bele, de sárgarépa kódjával legót lopott.
2: Micsoda? Sárgarépa kódjával legót lopott?
3: Igen.
2: És ez mondjuk pénztárnál valahol nem tűnt fel? Szerintem... Ja, nem, mert önkiszolgáló.
3: Igen.
2: Önkiszolgáló. Igen. Figyelj! Pali, hát hihetetlen. Tehát, hogy mondjuk ezt tanult, mondjuk az, hogy ezt tanulták a polgármesterek az elmúlt 16 évben, az mondjuk oké, tehát, hogy rendben van, de hogy ennyire kis stílbe...
3: De hogy nem ez volt az első eset neki, tehát ő egész héten trükközött ezzel.
2: Ezt egy hetet így végignyomott?
3: Igen, csak kiszúrták a biztonságiat, aztán viszlát.
2: Nagy a baj. Üzenem az új kormánynak, hogy gyorsan polgármester fizetéseket kell emelni, vagy valami, mert ugye figyelj, itt aztán probléma lesz, úgy látom. Amikor már legót lopnak a polgármesterek, jó, hát ne általánosítsunk, de hát egymásnak adtak ötletet a politikusok, és mondták, hogy igen, figyelj, ő ellopott egy milliárdot, hát ilyen könnyű. Igen, használd a közbeszerzést.
3: De holnap avokádót vegyél, az sokkal olcsóbb, akciós lesz. 1886-ban született meg a Coca-Cola. Fun fact, hogy az eredeti recept tényleg tartalmazott kokalevél kivonatot.
2: Úristen.
3: Úristíz.
2: És azóta minket átcsesznek.
3: Igen.
2: Kokalevelet azért visszatehetnék. Tehát így most így, hogy ezeket a tényeket így tudjuk, vagy így megismerkedtünk vele. Igen, miért kellett ezt kivonni?
3: Miért?
2: Hát nagyon ütős volt. Semmi más nem ittak volna, csak azt.
3: Én adtam volna, na mindegy. Én nem az átlag érettségiző közé tartoztam, én pont az írásbeli
2: részét.
3: Én az írásbeli részére.
2: Kiraktad a tetkóidat?
3: Nem, akkor még nem volt.
2: Nem volt?
3: Még nem volt.
2: Hát azt hittem, ezt már 5 éves korodban elkezdted varratni. Azt hittem, hogy 5 éves korodban elkezdted varratni, mert hogy annyi van, hogy úgy gondoltam, hogy hát biztos ez már gyerekkorban.
3: Anyud is azt mondta. Turborágó rámégett a napon. Tétel sorozatok voltak matekból. Meg is beszéltünk, hogy lesz letéve, tudod?
2: Aha, jaj.
3: Mara elfelejtette a sorrendet, persze. Úgyhogy szépen Szöke nem adtúztam. Szökejány
2: módjára.
3: Igen.
2: Mindig olyanok tanárokat küldenek be, érted, aki nem tud segíteni.
3: De ott is szóval vannak jó fejek.
2: A testnevő tanár mit keres? Oké, de hát most a testnevő tanár most mit érek vele?
3: Csináltad mit vele tízfekvőt, hát a felélénkőz.
2: Igen, azt mondja, hogy Pécike, tízfekvő támasz.
3: Jó, az látom, agyadat serkenti.
2: Látom, hogy pillec egy kicsit, fiam, látom, hogy pillec. Jó, négy ütemű. Nem ám, úgy csak a sima.
3: Hozok egy szekrényt, ugordát.
2: Igen.
4: Meséltem már ezt a sztorit, nem meséltem?
2: Nem emlékszem.
4: Kérlek szépen, utolsó táborban voltunk.
2: Laci, olyan jó, hogy már nem is tudom, mivel kezdünk, érettségivel. De már ott vagyunk, okay, a Balatonnál.
4: Akkor nem is építőtábor volt.
2: Érettségi elő.
4: Mászkáltam a aranyparton, szedtem ki a döglött angolnákat, tettem, és akkor megjelent.
2: És meghívtak egy kukoricát.
4: Igen, és akkor jött, és hozta a főtt kukoricát, hogy szegény gyerek, hát itt, ja, és nézd meg a barátja is. Ketten vannak. De többen is voltunk. Én ott láttam először ilyen éjszakai bárt, ami ilyen 0-24-es és ilyen konzumhölgyekkel.
2: Mert annyira megsajnáltak a német turisták téged, hogy elvittek még este téged az éjszakai bárba?
4: Nem, de miután nem kellett semmit
2: a lokálba.
5: Keresd adásainkat és extra tartalmainkat a weboldalunkon. shine.hu.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebbek a Sunshine FM-en.
6: Több mint 100 000 tonna aszbesztes követ kell felszedni Szombathelynél. Leváltották a TEK több mint másfél évtizedes vezetőjét. Szombaton megbénulhat Budapest a BL döntő miatt. Földi Betti vagyok, hozom a részleteket.
1: Hírek a Sunshine FM-en.
6: Osztrák-Magyar Bizottság kezdte meg a munkát az aszbesztel szennyezett út alapok ügyében. Gajdos László környezetért felelős miniszter azt mondta, több magyarországi útszakaszra kerülhetett aszbesztartalmú kő, zúzalék Ausztriából, és most azt vizsgálják ki a felelős ezért. Szombathelyen több mint 10 kilométernyi érintett útról tudnak, ahol több mint 100 000 tonna követ kell felszedni és elszállítani. A miniszter szerint 4 érintett bányát már bezártak, az 5-nél pedig önkorlátozást kértek. A levegő aszbeszt terhelését folyamatosan mérik, és jelenleg azt próbálják feltérképezni pontosan, hol használták fel a szennyezett anyagot. Gajdos László azt mondta, a cél az, hogy a szennyező fizesse meg a károk helyreállítását. Magyar Péter felmentette posztjáról Hajdú János tábornokot, a terror elhárítási központ főigazgatóját. A miniszterelnök a közösségi oldalán jelentette be a döntést, és azt is közölte, hogy a kormány hamarosan javaslatot nyújt be a rendőrség átalakításáról. A TEK-et a Fidesz 2010-es választási győzelme után hozták létre, vezetését pedig Hajdú Jánosra bízták. A szervezet az elmúlt években több állami vezető állandó személyvédelmét is ellátta. Magyar Péter már korábban jelezte, hogy nem kéri a TEK védelmét, és egyik első intézkedéseként bejelentette, hogy személyi védelmét május elejétől a készenléti rendőrség biztosítja. Közel 4000 rendőr lesz szolgálatban szombaton Budapesten az UEFA Bajnokok Ligája döntőjén. Több mint 17 000 jegyet vásároltak csapatonként a szurkolók, de a rendőrség szerint több 10 000 jegy nélküli drukkel is érkezhet. A hősök terén közös szurkolói zóna lesz. A repülőtéren péntektől vasárnapig a megszokott forgalom duplájára számítanak, ezért ideiglenesen megnyitják az egyes terminált is. A BKK sűríti a járatokat a meccsjeggyel, a teljes budapesti tömegközlekedés használható. Szombat reggeltől több útvonalat lezárnak a Puskás Aréna és a szurkolói zónák környékén. Elutasította az olasz legfelsőbb bíróság annak a turistának a keresetét, aki csapvíz miatt perelt be egy 5 csillagos alpesi szállodát. A nő még 2019-ben töltött egy hetet a Dolomitok egyik sí központjában, ahol félpanziós ellátást kapott. Vacsoránál többször is csapvizet kért, de a hotel személyzete ezt nem adta neki, helyette minden este palackozott ásványvizet szolgáltak fel. A vendég több mint 2000 eurós kártérítést követelt gazdasági hátrányra és érzelmi megterhelésre hivatkozva. Az első és másodfokú bíróság után a legfelsőbb bíróság is elutasította az igényét, mondván, Olaszországban nincs olyan törvény, amely kötelezné az éttermeket vagy szállodákat csapvíz felszolgálására.
5: További információk és részletes híreink a sunshine.hu-n olvashatók. Sunshine FM.
6: Térségünkben növekszik a pollen terhelés, a melegedés hatására fokozatosan emelkedik. A gyors délelőtti melegedés miatt fejfájás, migrén, vérnyomás, ingadozás, szédülés egyaránt előfordulhat. A maximumok 23-28 fok között alakulnak.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en, megszakítás nélkül. Sunshine FM.
5: Csak jó zene.
1: Csak jó zene! Ez a Sun Night Mixben!
5: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en. Amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja. Nekünk ez szerelem.
1: Sunshine FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene. Ez a Sun Night Mixben.
1: Zenei összeállítást hallasz a Sunshine FM-en.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Sziasztok, mi vagyunk a Well Hello!
2: Sunshine FM, csak jó zene!
0: Csak jó zene! Nekünk ez szerelem!
2: Ez a Sunshine!

0: Éjjel-nappal minden, amit szeretünk.
1: A térség első számú rádiója. Ez a Sunshine FM. Megszakítás nélkül.

0: Hétköznap este. Csak veled. Csak veled. Ez a Sun Night.
1: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Jobb így nekem itt most, túl sok fény, még beérzem a ritmust, de most pihenek a fűben és dúdolok.
1: Csak a legnagyobb kedvencek. Ez a Sunshine FM.

0: indul egy újabb óra a Sunshine FM-en megszakítás nélkül. Sunshine FM.
1: Csak jó zene.
0: Csak jó zene.

0: amit itt megszeretünk, azt pár hét múlva már mindenki dúdolja.
1: Hey guys, I'm Cameron.
0: Nekünk ez szerelem.
2: Sunshine FM. Csak